0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Hátonúszó poloska. Az állat a két melső pár lábával fut a vízfelszín alsó filmrétegén.
3: Lakmacsúcs Rádió.
4: A Lakmacsúcs Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
5: A Lakmacsúcs Rádiót az italműhely támogatja.
1: Sötét van. Kialudtak a lámpák? Nagy a köd? Havazik? Nyúlj a zsebedbe! Vedd elő az okost! És a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsum.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttérfény egyfajta éjszakai zseblápaként is működhet.
4: Lakmacsúcs.

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú Rádió.
2: Radio Capitão.

0: Radio Capital.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.
5: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Feröer, Fidzsi, Finnország, Flandria, Franciaország és Francia-Polinézia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donét oldalon.
1: Lamacsun.
0: Igen!
2: Na mi van még?
3: Ez itt a lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Az egri ménes, mint szürke. Kotta és dallam. Az egri ménes, mint szürke, az egri kislány, mint büszke, ha büszke, büszke, van neki mire, az egri ménes, mint szürke.
2: Lamacsun Rádió.
1: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsún.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Aktív életmódot folytatunk.
3: Mosogatógépben is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
4: zongor.
3: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
3: Semmi sem víz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
6: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
1: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
6: lamacsun.hu/donate

Cheers.

Thank you.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel.

0: mi van még?
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Csűr. A csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épületek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak funkcionálisan körülhatárolható típusa. Az az épület, amelyben hagyományosan a száros gabona cséplése folyt. Ilyen formán a csűr és a pajta hagyományosan elsősorban a paraszti gabona termesztéshez kapcsolódó munkatér, és csak másodlagosan kiegészítő jelleggel rakodó helyiség. Szükségessége összefüggött a július-augusztusi csapadékos klímával, azzal az igénnyel, hogy a szemkinyerés száraz, védett helyen lehessen végezni. A csűr és a pajta az egész Kárpát-medencében elterjedt, kivéve az Alföldet és a Kisalföld egyes területeit, ahol a nyári csapadékhiány mellett a szemkinyerés technikája sem a kézi cséplésben, hanem a nagy területigényű nyomtatáson alapult. A kézi cséplés gyakorlatának eltűnésével a csűrök tároló funkciója előtérbe került, illetve az állatok istállózás tatására is használták őket.
3: Lamacsun Rádió.
4: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu.
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kessler-szindróma. A Kessler-szindróma vagy Kessler-effektus az a jelenség, melynek során a világűrben az alacsony föld körüli pályán keringő és egymással összeütköző szemétdarabok egyre nagyobb valószínűséggel további szemétdarabokat állítanak elő.
5: Ez a Lamacsú hangja. Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonikola ma bárban?
4: Nyilván.
5: Akkor hozz már egyet.
6: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Laosz, Lapföld, Lettország, Libanon, Lesotho, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Litvánia és Luxemburg nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Az izgalmas hírek és a pikáns tudnivalók rajongóinak webrádió. Egy rádió, ami éjjel-nappal az interneten szól, és nincs kép, hang van. Se kép, de hang. Úgyhogy aki tapintani szeretne, aki meg szeretné nyalni a földre ejtett kakaós csigát a villamos megállóban, nem tudunk segíteni és segítségül szolgálni, de ha valaki fül gurman, hang szaki www.lahmacsum.hu, és akkor a bal felső sarokban egy egyenlőszárú háromszög.
1: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lahmacsum Rádió.
2: Szeretnéd, hogy a Lahmacsum Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lahmacsum.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
3: Rádió. Capital. Horeomania.
4: Horeomania number 33. It's 22 in Warsaw. We're gonna listen to a special mix made only with Ukrainian artists. So we will dance for Ukraine.

0: Radio Kapitał.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Tech felhő ajánló.

0: mi van még?
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kaptúra. Elhagyott folyómeder. Azt a folyómeder szakaszt, amely a kaptúra miatt víz nélkül maradt, nemzetközileg használt angol kifejezéssel wind gap-nek nevezzük. Annak a változatnak, amelyben maradt némi vízfolyás, water gap a neve. Hegyvidékeken, így a Szikláshegységben ezek a topográfiai alakzatok különösen alkalmasak voltak utak építésére.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: ismert tagek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag.
1: Az örökké bolygó rinocérosz hazavágyik. Hangjáték Sein Gábor Ó rinocérosz című szövegének felhasználásával.

0: Ki van itt? Ki járja ezt a rejtett tájat? Te is hallod, nem?
1: Mit?
0: Hát ezt.
1: Nem.
2: De már megint elhagytam a fülbevalóm. Kiharapta az a hülye gyerek.
0: Hát mert nem figyelsz. Hallgasd? Hallod?
1: Hallom.
0: Mi ez?
2: Csak szél fújja a havat a gerincen.
0: Nem. Ez annál nagyobb.
2: Na, biztos lavina lesz.
0: Amúgy meg nem mindegy. Lehet felőlem aldabrai poszáta, vagy mauríciuszi ásólúd, akkor se értek el.
3: Fájdalmas és sötét ez a hang. Olyan, mintha nyögne. Mintha egyre halkabban és folytottabban, de segítséget kérne. Megkérdezem.
1: Hát, kérdezd.
3: Tudod, te is... Jó. Ki vagy te, szuszogó?
4: Földfényében megszülöm és eltemettem magam.
3: Úristen! Ez hallotta, amit beszéltünk, és ráadásul ide valósi.
0: Ne haragudj! Nem állt szándékunkban kibeszélni így a hátad előtt, vagy mögött.
1: Oda néz. Nem furák szerinted kicsit a lábai?
0: Biztos a hideg.
2: Megdagadtak.
1: Meg a teste is.
0: Kabát, pulcsi, sok.
2: Csak szólok, hogy hallja, amit beszélsz róla.
1: Persze! Az arcán meg az a hatalmas kinövés csak egy félrecsúszott sapka.
3: Aha, már tudom. Már tudom. Te tudod, mi ez?
1: Egy fehér rinocérosz.
0: Itt?
1: Itt.
3: Rendben. Akkor segítsünk neki.
0: De minek?
2: Nem a mi dolgunk.
0: De akkor is.
2: Az élete forog kockán annak, aki szót vált egy rinocérosszal, akár az esőről, a hőségről, a hűskikeletről. Nem is akad senki, aki szíve mélyét feltárta volna neki. Mindenki tudja, egy rinocérosznak az élete sem drágább, mint az igazság.
0: Jó, akkor gondolj arra, hogy a földre nyújtóztatva, mesztelenül vérrel sebbel borítottam, fájdalmas halált kell halnod. Te is örülnél, ha legalább megkérdeznék, hogy vagy. Ó, tisztelt rinocérosz, megkérdezhetem, hogy hogy van.
1: Nem jól.
3: Ó, vagy esetleg azt, hogy mit keres errefelé egy rokon? Mi közönséges bolygócsillagok volnánk, ha ez még kérdés. Talán el tudjuk igazítani, ha úgy alakul.
4: Évek. Mérhetetlen mélységű évek óta vándorlok csalók a távlatok után. Megnyílik egy, és én elindulok. És csak évek, mérhetetlen mélységű évek múlva lesz világos, hogy tévedtem. Ez nem vezet sehová. Kezdődik egy újabb, mérhetetlen mélységű év, és újból rátalálok egy újabb távlatra, és újra elhiszem, hogy ez a távlat az igazi. És elindulok megint a távlat mutatta irány szerint, de ez sem vezet sehová, csak az úgynevezett végtelenbe, csak hogy én gyűlölöm, ami végtelen. Kimondhatatlan.

0: ha még egyszer utoljára megpróbálnám magamat elszakítani a földtől, csak egy pillanatra fennmaradni a levegőben. De képtelen vagyok rá. Évezredek óta próbálok innen hazamenekülni. De a rinocérosz nem tud ugrani. Akkor sem tud ugrani, ha nincs lekötözve. Nem tud elszakadni attól, ami van. Egyetlen pillanatra sem tud. Attól, ami van. A rinocérosz nem tud az ívről, a rinocérosz csak az egyenesről tud. A rinocérosz négy kézláb állva szaglásza a földet, szaglásza a levegőt, az elveszett nyomok után kutat. A rinocérosz nem tud imádkozni. Imádkozik, de nem tud. A rinocérosz ezért nem lehet más, mint rinocérosz. Ugrások és ívek nélkül várja, hogy része legyen a földi kárhozatban.
1: Mit akarunk mi itt? Egy lassú öngyilkossal van dolgunk, csak ő épp halhatatlan.
2: Hagy szegényt!
1: Könnyebb a tevének által jutni a tűfokán, mint az ő sértettségével ide hozzánk feljönni.
0: A tűfokával killodjon a teve! Én nem átjutni, eltűnni akarok, megszokni, mint Odysseusz, senkiként. Saját egyszemű életem és a megvakított világ barlangjából. R-N-C-R-S. Magánhangzóim ti, drága szabaduló művészek. Mással hangzóim ti, vadnyomok. Kihez tartoztok egyáltalán? Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az világ gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én.
3: Ó, kedves rinocérosz, igazán segítenénk, de hajnalodik, és nekünk most el kell mennünk. Te ne aggódj, figyelünk rá, figyelünk a felhők mögül, a sugarakon át, a kövek alól, a fenyők leveleiről, a bogarak szemeiben és a harmat első csepjein is mi lakozunk. A redők alól, a nyakadon, a szél fújásában, az emelkedő és a csökkenő légnyomásban is mi vagyunk. Emel

0: Napok óta egy helyben topogok. Mindent el kell dobni. Ha türelmes vagyok magamhoz, türelmes és álhatatos, a csoda be fog következni. Egészen biztosan bekövetkezik.
1: Csak bár ne lennék egyenes.
0: Az egyenesnek nincs titka. Titokzatos csak a gömb. A gömb gurul. Ez a gömbnek természete. Meg repül. Hajítják és lógó nyelvvel futnak utána. De az egyenes. Ha már csak egy pillanatra is. Levegőbe szív. Hát homorít. Melső lábak szögbe hajlítva. És ugrik, ugrik! Majomország úgyis az egész.

0: mész.
1: Elegem lett.
2: Tényleg te vagy az,
3: akiről meséltek mi nekünk?
1: Nem szólnak rólam történetek. Mi több inkább el akarnak engem tüntetni.
4: A rinocéros, aki az égbe visszavágyott, aki elindult a hegyre, rakosgatta Dézsányi talpait, a vizes avar csúszott, rakosgatta komótosan, vitte a degesz nagy testét. Sziszogott, fújtatott, és az ágak ketté váltak előtte. Bugdácsolt, térdre esett, visszacsúszott, véresre törte az oldalát, de nem fordult meg. Didergett, ráfagyott az eső, ráfagyott a sár, ráfagytak a levelek, és már nem érezte a lábait, a feje már csak egy hatalmas kő volt. Te.
5: Te.
6: Te.
0: Te.
6: Te.
0: Te.
1: Én. És most itt ragadtam.
2: Ha neked csak egyetlen alakod lenne,
3: könnyedén eligazodnánk a róla szóló beszámolókban,
4: de százezer alakod, és
3: korlátlan kiterjedésed van.
4: És így, ha beszélni kezdesz,
2: vagy ha csak némán keresztül trappolsz a szobán,
3: keresztül trappolsz a változékony térképeken,
2: már is százezer igazság trappolása hallik,
3: és minden igazságnak négy lába van.
1: Én nem trappolok sehova. Vagyis hát egy helyre szeretnék, de sajnos oda meg ugrani kell. Csak ugye én egyenes, görbe, vonal, rejtély nélkül axióma. Ti?
4: Mi csak?
0: Egy alak.
6: Vándorok.
3: Földön futó.
7: Járópolt.
0: Beszélő sár.
2: Szarvas bőrbe bújt akarat.
6: A föld orcáján.
0: Allergia volt.
1: Feleslegesen sötét szavak.
8: Egy öreg babónak volt 9 fia, 9 dalia. Nem oktatta őket sem réten kaszálni, sem ekével bánni. Átkot szólt reájuk, hagyják el a házuk, s menjenek tova. Hol fűnő kövéren, 3-1 kötésben. Ám a vén bapó, kezd

0: és azóta vándoroltok.
1: Keresünk.
2: A lét minden sürgető vágyával. Keressük azt, ami már nem mi vagyunk. Se lélek, se szellem, se gondolat. Egyetlen test, melyben nincsenek külön hatáskörök. Keressük, akiben ez megtörténhet.
0: Hát itt igazán nincs sok mindent találni.
2: Azt mondták te, hogy te vagy az, akit meg akarunk találni, aki elhozza az időt, amikor a puszta lét, a legegyszerűbb mozdulatok válnak imává, eszközzé arra, hogy mindenkitől elrejtve
3: eljussunk valami ürességhez.
0: Csak le akarok.
2: Hogy te vagy az, aki kevesebb lesz, ha csak egy göröngyöt is mos el a tenger, barátaink házát, vagy egy birtokot.
0: Én nem segíthetek, hisz én csak egy rinocérosz vagyok.
2: Hogy is tudnál segíteni?
4: Persze.
5: Te túl nehéz vagy.
2: A kő elsüllyed a vízben, és visszagurul a hegyoldalon. Öntudatot csak eddig volt képes elvinni. Vigyázz!
0: Hát akkor vigyétek el tőlem! Ti úgyis a mélybe tartotok, ne hagyjatok itt! Mondjátok meg, mit kell tennem! Nektek kell segíteletek! Átkozottak! Sosem születtek egészen a földre! Örökké álmokban és beszélgetésekben fogtok élni, miközben lábatok körül megposhad a víz, fejetek körül fémesre fagy a levegő. Hát ti nem akartok feljutni! Hisz a hátamra állva épp elértük volna.

0: vagy sötétolom szememem, vigyázz, vigyázz rám, egyedül vagyok, bokoraján alszom. Sötét-sötét az én szememem, vigyázz, vigyázz rám, utálnak, kerülnek, messziről bűzlök. Sötét-sötét a nap szememem, vigyázz, vigyázz rám, egyedül vagyok, bokoraján alszom. Sötét-sötét az én szememem, vigyázz, vigyázz rám, utálnak, kerülnek, messziről bűzlök.
1: Várjunk csak! Én? Ember? Hisz a rinocérosz embere nyelvén szólott! Más nem is hiányzott! Ó, egy rinocérosz! Ó, egy rinocérosz! Milyen robosztus, milyen félelmetes, és milyen ronda! Mi lehet egy ilyennek a szívében? Pedig a tekintete egészen emberi.
2: Nem mindig voltam ilyen ronda.
3: Egykor más szemmel néztem a világot.
1: Átváltozott! Átváltozni vajon mit jelent? Istenből állatba, kitérőt sem téve az emberi élet felé. Átváltozni, testet cserélni, és mit még? Vajon tiszta öröm, ahogy megszabadulni a fogságból, egy halálos betegségből, örök átokból, nem egyértelműen az? Vissza lehet-e térni ilyen felszabadulás után az élethez? Másik testbe lépni, egy állatéba, kitérőt sem téve az emberi élet felé? Ember. Kitalál egy istent, aki rinocérosszá változott, vagy talál magának egy rinocéroszt, hogy benne istenét lássa.
3: Zavarodott a beszéded, és közben őrültként saját testet harapással téped. Mi az, mi nem hagy nyugodni téged?
1: Átváltozhatok én is. Házsorok közt csapongó sirályjá, dűlő útra tévedt autóbusszá, mohaborostás kőpárkányjá, venyigévé a márciusi hidegben. És mégsem változik semmi. Maradjon-e tartomány, mi a nyomort élteti, ismeretlen. Az út csupa kitérő, és ezek mégsem térítenek ki. Nincs rettegés a haláltól!
3: Hisz neked az éhség adott csókot. És most saját tested keserítve kívánod növelni?
1: De miért éppen rinocérosz? A rinocérosz majdnem olyan, mint az elefánt. Hosszuk megegyezik, bár a lába sokkal rövidebb, és olyan a színe akár a puszpángnak. Változz mássá!
3: Ne gyűlölj színemért! Cselédruhája ez dicső napunknak, ki mint hű szomszéd rávigyázott. Állítsd ki magadat, a mélynek legsoványabb fiát, hol jégcsapot nem olvaszt a nap, s hasítsuk föl karunkat. Lássuk, kinek a vére pirosabb. Színemet föl nem cserélném, akkor sem, ha kedvességed, vonzalmad lophatnám általa.
1: Hisz te sem tudsz változni, és nem kedvelnek többé már az égben. Testvér, gyere hát velem!
3: Inkább vízzel írok üvegre. Az alkarommal olvasom könyveimet. Szikrát hasítok nevetésemmel a grafit hegyekből, mint sem, hogy veled tartsak.
1: Úgy szeretném, úgy akarom, úgy szeretném, úgy akarom, úgy szeretném a szemedet kinyomni,

0: Jaj, nos, nagyon szerelmes vagyok belé. Sajnos, fülig beléd szerelmesedtem. Rinocérosz, a kurva anyád! Rinocérosz, a kurva anyád.
1: Étekké változott test. Vágyjá alakult kezek. Rég halott vagy, csak az idegek játszanak veled. De hát hogy is tudnád? Hisz a favágó sem tudja, mikor adja ki a lelkét a kivágott, zengő, suhogó fa. Mit tudhatna akkor egy bűnös lélek a szétmálló testről?

0: nézést!
1: Mi ez a vattánc, amit lejtesz? A sziklák felé miért siessz ilyen gyorsan? Lám rántod magad újra és újra fel, mintha félnél döntésed igazságától.
2: Desze, én az űzést bánom, az űzést bánom!
1: Rajtam kívül nincs itt senki, én békében vagyok, legfeljebb magad lehetsz az, kit szíved ennek a meglehetősen tiszteletre méltó sziklafalnak hajt.
2: Bánom!
1: Vagy te lennél az a vadszerelmes, kit az istenek madártestbe rejtve mentettek magától?
2: De, hát, magam én, halálodhoz vígaszul járuljon a vesztem!
1: Ne tedd! Hisz láthatóan rajtad kívül senki nem kívánja bukásod. Ha megteszed, tedd tisztességgel, nem itt bárbaj hős, ki ezer kesztyűt dobott arcba, ám a nagy reggeleken mindig az álmod csókolta, és nem a halál.
2: Jön a vesztem!
1: Állj meg, hé, mert beleszédülök! Mi ez a tömérdek fájdalom, ami benned lakozik?
3: Imádkozni próbálok. Éjszaka, mikor minden ablak mögött csend van, nem járnak látogatók. Az áron senki se babrál. Szél eltolja a falakat. Tudom, csak az való, aminélkül holnap nem vagyok. Tudom, csak az való, ami fölösleg. Tudom, hogy eljön a halál, és tudom, milyen jó ízű lenne vele a kenyér, milyen drága az ágy, feküdni a karján. A jövőbe már nem lépek. Nincsen szájam, nincsen nyelvem, nincsenek fogaim. Csak súlyom van. Ül egy kalitkányi szobában egy embermadár. Ha megszólalna, se hinnéd a szavát. Minden jól van így. Hogy tud ennyire lenni, ami nincsen?
1: Ne bánkodj, embermadár! Hisz te már az égben vagy! Segíts nekem is oda kerülni! Hé! Ott fenn! Miért mész el? Mondd, felfüggeszthető-e az életem egy vékony szálra? Felfüggeszthető-e a földi életem egy érzésre? Egy érzék működésére, amely erősebb nálam, és nagyobbra nő bennem, mint amekkora én vagyok? Pedig olyan böhöm nagy a testem, hogy elhiheted, én is csak ámulok rajta. És azt kérdezem, miféle szerzet egy rinocérosz? De a jóság és a szerelem még bennem se fér el. Mit gondolsz, te sirály? Ott fenn az égen!

0: Lábam lomb helyett levegőt kapar. Talpamnak ártó göröngyei a földnek, szememet szúró ágak, rút varhangyog, ég veletek! A bőröm levált!
1: Ébredj, rinocérosz! Eljött a fényesség órája. Eljött, aminek eddig hallgatást parancsoltál. Nem hátrál tovább, ami benned búcsúzásra túlságosan hajlott.
0: Ki beszél így? Van fogalmad, mennyire fáj a levegő simítása is? A nyers hús lélegzik, és ne hidd, hogy a túlélés akaratra sarkal. Az élet túlcsordult önnön lehetetlenségén, kitölti a kövek közti rést, de semmit nem akar.
1: Jaj, rinocérosz, te depressziós vagy. Miért nem elég, hogy a halandók ajándékát megkapod minden reggel és este? A szeretet harcedzett kényelme megöl. Csomagold magad a vízpartba, egy tekintet sugarába. Tedd a fejedre a levelek zörgő sipkáját. Akár táncra is perdülhetnél benne. Lám, a tetszetős halottban hamarosan hangyaraj sürög. A páncélkötései bomlanak, és te kipattantál a fényre, mint héjából a borsó.
0: Rejtelmes sodrás. Páncélom védelmében sohasem mertem annak hinni magam, aki vagyok.
1: Hát most itt az idő. Ne félj. Ennek felese tréfa.
0: Többé már nem szó, de valóság. Megremeg a föld. Dörög az ég. És felel a tengeri visszhang. A cikázó villámok tüze gyúr ki. Mindegyszerre támad fel a szél, s ellenirányból egymás ellen hevesen fújják hadakozva dühük. Összemosódik a tenger az éggel. Én már bizonyos, hogy engemet ér. Türelmes vagyok magamhoz, türelmes és álhatatos, a csoda be fog következni. Egészen biztosan bekövetkezik. Türelmes és álhatatos. Türelmes és álhatatos. Ha türelmes és álhatatos, a csoda be fog következni. Puha és kemény mozdulatok, várakozás a középpont körül. Sürgető vágy, hogy történjék valami. Mintha a markomba akarnám szorítani egy villám erejét. Mintha ismeretlen állatokat próbálnék magam köré gyűjteni. Nem tudom, mihez kell ez az erő. Nem tudom, mi az, ami hív. Csak a vágyat érzem. Hisz magam is levegőből vagyok. Furcsa formájú felhő a tavaszi égen. Siessen, aki látni akar!

új alakokká vált testek. Könnyű vagyok. Testem féktelen dobog a hatalmas űrben. Lám az ivor lágyul, s már nem mereven benyomódik az ujjak alatt. Valamint a viasz, ha napheve éri, puhul bőrön, a hüveik meggyúrja, igen sok más alakot vesz föl. Használják! Hasznos e kép lesz. Borulott

0: az örökké bolygó rinocérosz hazavágyik. Hangjáték Sejn Gábor Ó rinocérosz című szövegének felhasználásával. Írta és rendezte Almási Marcell. Zenét szerezte Frank Tamás. Hangmérnök Szilágyi Barnabás. Megszólal Mácsai Pál, Dankó István, Patkós Márton, ifja Vinyánszky Attila. További hangok: Babos Ádám, Éri Botond, Frank Tamás, Haupt Bernát, Iványi Domokos, Suhai Szabolcs, Szilágyi Petra, Turai Balázs, Varga Dávid.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsún.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó, történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
3: Most pedig következik egy Lamacsun Rádió Wiki hír.
4: Dnyeszter menti köztársaság. Földrajz. Ásványkincsekben szegény terület, meszet, kerámia gyártásra alkalmas anyagot, valamint az üveggyártás alapanyagához szolgáló kvarchomokot bányásznak.
5: Lamacsun Rádió.
6: Török pizza online rádió.
5: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
6: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Hello, hello Magyarország, ez itt a String Theory, a tenisz magazin, Lórival és Petivel, és a vendég...
1: Szabó Gábor.
0: Mennyire fedjünk föl, Gergő, Gergely, mehet vezeték név is? Persze. Bevállalod? Beleállsz?
1: Persze.
0: Pápai Gergely, nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttél.
2: Az Y-os pápai.
0: Az Y-os, az arisztokrata.
1: Van egy másik valamilyen átlátszó, vagy nem tudom, hol valami.
2: Na tessék, tehát még át is, igen, át is mehetne a dolog, ugye át is hallható lenne, úgyhogy jó ez így.
0: Jó ez így?
2: Jó ez így, aha.
0: Jó, akkor
2: az Y-nál.
0: Akkor maradhat mindenki. A izék rendben vannak a moderátorok, te meg én? Vagy...
2: Igen, igen.
0: Ez a hetedik adás, ilyesmi. És egy... Ilyen kicsit az leírja, hogy perszónákat, tehát egy ilyen vendéges műsor lett ez a String Theory, és ilyen szerintem tök érdekes perszónákat hívunk meg. Bocsánat, hogy egy ilyen most egy dobozolva vagy, egy personifikálva vagy, mert ugye minden ember egy perszóna végül is. Úgyhogy ezt hagyjuk is. Szóval te egy egyébként mérnök vagy, szóval kezdjük ott. És mindenki, aki valahogy ide bejön, az vagy tud teniszezni, vagy szereti a teniszt. Arra figyelni fogunk, hogy ez a kettő együtt ne teljesüljön? Ez lehetne egy ilyen arszpolitika, nem?
2: Hát, igen.
0: Lehetne. Igen, igen. Csak azért, mert van egy
2: próbáljuk, én azt mondom, egyszer azért próbáljuk, hogy milyen az, aki tud is teniszezni, és ért is hozzá. Tehát,
0: hogy
2: ilyen nagy
0: egység. Ja, várjál, arra nem gondoltam, hogy aki tud teniszezni, az lehet, hogy mindig, tehát a szükségszerűen ért hozzá.
2: Nem feltétlenül.
0: Nem feltétlenül, mi? Aha. Nem. De valószínűleg,
2: mert aki tud teniszezni... Mert hogy nem tud róla beszélni, igen. Vagy nem tud reflektálni.
0: Meg hogy mérjük, hogy tud teniszezni.
2: Meg olyan szempontból reflektálni, mint ahogy mi szeretnénk, hogy reflektáljon, ez megint más dolog.
0: Meg hogy mérjük azt, hogy tud valaki teniszezni. Mitől tud?
1: Hát el kell bemondásra. Menni, azt meg kell nézni.
2: Hát figyelj, hogyha van valami...
0: Vagy volt ezerbe?
2: Volt-e valami rankingje, nem tudom, versenyzett.
0: Volt ezerbe, jaj.
1: Volt ezerbe,
2: ja, volt ezerbe, igen.
0: Micsoda?
1: Vitt volna a Real Madrid 2000-be, de...
0: Ja, ez a izé, a...
2: Ez klasszik, igen. Csak besérültem, és tudod, nem, és nagyon rossz lett. És
0: vagy a tranzitív. Tehát mindenki ismer olyat, aki megverte a Tommy Haast. Van egy ilyen tézis, és akkor így véve, tehát érted, akkor így hoppolva mindenki tud teniszezni. Szóval, a teniszfen, és... Szóval a teniszfen, hogy a teniszfen az érte a teniszhez, az megint egy másik filozofikus kérdés, de Gergő, tehát az nem túlzás azt mondani, hogy te tenisz barát vagy, ugye?
1: Abszolút. Hát én szerintem talán az összes Djokovic meccset megnéztem, amit adnak a tévébe. Én nem tudom, egyszer rákattantam. Tehát akkor kezdhetjük ezzel is, hogy miért gyukolok én a Djokovicnak. Egész úgy kezdődött, hogy meg 90-es évek elején elkezdtem kivágogatni a TV újságból az ilyen kis képeket. Nyilván akkor még nem játszottak, amit én csak néhány éves volt. Én néztem, hogy van ilyen hosszú hajú csávó, és nagyon vicces ruhákban van. André Agassinak hívták, és azt belagadtottam egy ilyen könyvbe, és akkor így nem csak őket, mint én Bud Spencer, meg ilyen hülyeségeket ragozgattam, mert szerettem mindent gyűjteni.
0: És hány éves voltam?
1: 90-valahányban voltam. Azt tudom, hogy amire
0: első jó, szóval nem, meccs, nem láttam, tegnap, nem tehát nem egy éve volt. Igen.
1: Michael Cheng és Pete Sampras meccset láttam, és emlékszem, hogy nagyon nem tetszett nekem a Sampras, hogy ott egyfolytában izzadt, mondjuk. Én is egyfajtában izzadok, de hogy...
2: Akkor még nem izzadtál.
1: De akkor még nem izzadtam annyira, igen, igen. És akkor valahogy így...
0: Mi ő izzadós volt a Sampras?
1: Nagyon, neki valami extra izzadt.
0: Tényleg.
1: Így húzta le ilyen
0: izzadt. Igen, na jó, de azért már nem volt csuklószorítója, meg fejpánt.
2: Ez igaz. De a pólója ilyen nagyon izzadt.
0: Zidánosan?
2: Van erre valami. Pólóban jött le erre, ez nekem is rémik. Ugye ezek a nagy bő pólók voltak akkoriban divatosak, a 90-es években. Behozzáteszem. Szerintem az Agassi az tényleg egy ilyen, nem egy izadékony ember volt.
1: Igen, ő más volt, és kettő között volt a különbség, úgyhogy igen, nyáladzósnak hívtuk a Sampras-t, és akkor az Agassi volt, aki szimpatikus volt, hát mindenféle idióta ruhák voltak rajta, azt tetszett, és egy ilyen gyerekként nekem csak annyi volt, hogy de jól néz ki, és akkor rukkoljunk neki. Úgyhogy egész így kezdődött, és akkor ilyen szakmai alapon kezdtem drukkolni, emiatt az Agassinek, mikor láttam a meccseket. Úgyhogy így történt, hogy aztán az összes Agassi meccset, amit lehetett, azt megnéztem. Emlékszem, mentem be így.
2: Nem, ez így kezdődik szerintem, nem? Szóval, hogy kell valami...
0: Nem és akkor a Djokovic híd az, hogy az már nem...
1: Igen, azt a szép lassan, ugye, amikor Agassinak már lefele ment a szekér, akkor jött fel a Federer, és nekem ő sem volt szimpatikus, meg nagyon hülyére ajnározták, és mondom, én just se fogok neki drukkolni, akkor is. Tehát én egyszer választok egy embert, akkor kitartok mellett, most is a Milánra drukkolok, de hát minek. Szóval, hogy én így voltam vele, hogy nekem a Federer nem tetszik, és akkor jött még a Nadal is, meg még kevésbé se tetszett, és akkor úgy tetszett, hogy az Andy Murray meg a Djokovic, hogy jöttek fölfel, mondom, ez a két srác, ez sokkal szimpatikusabb, tehát hogy így mindig valahogy így nehéz útjuk volt, hogy át kellett legalább az egyikükön rágni magukat, ahhoz eljussanak a döntőig, tehát hogy a Nadalt meg kellett venni, utána a döntőbe játszassál a Federerrel egy idő után, és akkor ezzel mindig valahogy elbuktak egy darabig, de olyan, amilyen népmesei hősként lehetett.
2: Most nem egy ilyen, nem tudom, ilyen személyiségtesztként, de hogy vagy van benned egy ilyen, hogy akkor az underdognak, mert egy picit ez a...
1: Van bennem, biztos.
2: Hogy mindig az underdogot választod?
1: Igen, ilyen lehet. Meg...
2: Mert olyat, tehát őszintén szóval én most nagyon örülök, hogy találkozom egy Djokovic fannal, mert én nem találkoztam még nagyon.
1: Még gondoltam, hogy ez egy ilyen ritka faj.
2: Tehát tulajdonképpen ez már... Ez
0: mondjuk te azzá lettél, szóval itt van egy ilyen...
2: Ezt akartam mondani, hogy én most bevallom, hogy én most neki fogok szurkolni a Wimbledonba, ami egyszerűen furcsa, hogy egy ilyen mondat elhagyja a számot, de hogy tényleg, na, bocsánat.
1: Igen, én is öregkorán is megszerettem a Federert, úgy voltam vele, hogy akkor nyerje meg, nem tudom, amikor éppen a Djokovicnak voltak ilyen problémák 2016-17 táján, akkor nagyot ment még egyszer az öreg, és akkor én is nagyon drukkoltam neki, meg utána is, meg előtte is, hogy akkor meg tanultam tisztelni, vagy nem tudom, így idős korára.
0: Féltek, ez most egy ilyen kicsit egy ilyen gót nosztalgiába mentünk át, kéretlenül, erre hát úgy kéretlenül, vagy hogy mondjam, tervezetlenül, ami egyébként mindig valid téma, tehát a gót téma az mindig valid, és kicsit szóljunk a nyitó trackről, mert a minden igaz, és picit ilyen skizó, hogy most minden igaz azok, hogy volt-e nyitó track, vagy sem, ennek megvannak a médiatechnikai okai, de a minden igaz,
1: Martin
0: Solveig szólt, amit te kértél, te hoztad. Nagyon köszönöm én is, lehet, hogy Lóri, te is köszönöd, azt nem tudom, de hogy ezt így visszahoztad a tudatba, vagy nekem lehet, hogy még az is lehet, hogy szűzen bele hoztad a tudatomba ezt a videót, nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy csak amnézia, vagy valahogy így lekerült így a, nem tudom, kitörlődött. Mindenesetre Martin Solveig és Dragonet számáról van szó, 2011-et írunk.
2: Fit Bomb Sigler, nem?
1: Így van.
0: És Fit Bomb, igen, Bob Sinclair az egy másik ilyen French hero, és akkor ők ketten, nézzétek meg, egy karosz meccset játszanak, és ott is megjelenik a Djokovic úr.
1: Két hősöm, mert a Monfisz két, a másik. Monfisz
0: és Djokovic feltűnik. Egy elképesztően boomer termék, így most, szerintem akkor is nem. Tehát ez, hogy akkor se lehetett ez már edgy, tehát már akkor is ilyen cringe dolognak, vagy nem tudom. De most szerintem amúgy, tehát most így 20-26-ban nagyon szórakoztató.
2: Annyira nem, mert az egy kevés ilyen tenisz zene van, vagy ilyen, nem tudom, hogy
0: meg... Ja, úgy értve, jó.
2: Illetve, hogy a Roland Garroshoz kötődik, hát...
0: Jó, de ez a match, ez az, hogy néz a csaj, aki bejön neked, és akkor te egy ráturbózol, és aztán meglátod, hogy...

0: Mikor igen. Volt az? 15
1: Arra mindjárt visszatérünk, hogy mikor volt, csak még annyit, hogy amit én mindenképpen elismernék ebben a termékben, hogy teniszjátékilag korrektül van összerakva, nem? Tehát ez a két faszi lehet, hogy tényleg együtt mondjuk egy ideje már játszanak, meg a Solveig most ennek kapcsán, hogy elküldte nekem ezt a gemet, láttam, hogy ő talán ott is volt a Monfils búcsúztatáson, és ő, vagy nem tudom, valószínűleg ott volt a stadionban, de ha nem is, Instán osztott ilyen, nem osztott, hanem posztolt egy olyat, hogy kösz az óriási...
0: Valószínűleg nem ők csinálták.
1: Igen.
0: Viszont kérdezzük meg a szakértőnket, hogy neki milyen érzéseket, értem, nem tudom, milyen értelmezéseket hozott elő ez a...
2: Aha. Nem vagyok bölcsész, úgyhogy nem fog...
1: Figyelj, segítség!
2: Mélyleg talma belemenni.
1: Tehát, hogy kapja egy mankó kérdést, te is válaszolsz, Lóri, csak nem tudom, hogy meg tudtad-e állni, hogy meg ne nézd, de hogy 11, tehát téged direkt nem vontunk be. 2011, ugye most ez az adás szezonálisan egy Garros és Wimbledon közötti ilyen teniszvilágért, nem tudom, helyzetjelentés egy picit. Kérdés az, 11, mi történt a Garroson, mondjuk a döntő elég, meg a Wimbledon döntő, hogy van-e rekollekciód.
2: 2011, hát nyilván Garroson mitos a Nadal nyert. nem mert mellé lőni.
1: Korrekt.
2: És Wimbledonban, hát akkor szerintem lehet, hogy azt már a Djokovic nyerte.
1: Jó vagy. Ezért vagy itt. Ezt kell, hogy mondjam, ezért vagy itt. Szóval én ezt nem, tehát ezt nem így tudom így csuklóból, mint te, hanem megnéztem. Valóban a Rafa nyert, a Federert verte 4-ben.
0: Ugye volt egy híres negyed döntője a Djokovic-sal, ami ugye gyakorlatilag az volt a mondás, akkor már szerintem legalább 6-szor vagy 7-szer verte meg a Nadalt 2011-ben, ez a nagy áttörésével, és ott a negyed döntőben a Federer állítja meg egy szerintem valahol legjobb, talán szerintem egyik legjobb salakos játékával, és biztos, hogy a legjobb Roland Garros meccsével 5-szetben. Nézzétek vissza a ilyen highlightjait, tehát olyan egykezes, volt egy nagyon híres ilyen egykezes fonákja, amit így visszatett egyenesbe, amivel gyakorlatilag ott eldőlt a meccs. Mondjuk így visszapöckölte, droppolta, egy ilyen hatalmasat játszott, és gyakorlatilag azt nem mondom, lejátszotta a Djokovicot, mert nagyon jól játszott a Djokovic, de a Federer nyert a végén.
1: Így került a döntőbe.
0: Igen, és volt egy ilyen mondás utólag, hogyha nyer ott a Djokovic, akkor a Djokovic nyeri a Roland Garrost, és lehet, hogy az egész Nadal éra hamarabb leáldozik, vagy le tud áldozni, vagy a fene tudja, persze, mert aztán ugye tudjuk, hogy máshogy alakult az élet, de hogy meg nincs is értelme ennek, de hogy úgy az egy fontos forduló volt, hogy így tulajdonképpen azért a Djokovicnak azt hiszem, hogy körülbelül vagy 70-80 közé teszem azt a meccs számát, amit nyert ebben az évben, valahol volt legtöbbet, és ez volt az a kevés vereség, amit tett elszenvedett. Kiegészít.
2: Köszi. Ez nem volt.
1: Nekem se volt már, meg ez nagyon-nagyon érdekes, mármint jó fullos adalék, hogy akkor ez ugye a Federerről ez egy ilyen alapvetés, hogy ő azért ott csalakon azért szenvedőse volt, egy garossza van, és akkor itt meg történt egy olyan, hogy igazából ilyen Grand Slam győztes szinten játszott
0: abszolút,
1: ott.
0: Abszolút.
1: És akkor a Wimbledon pedig a Rafa ellen nyerte a Djokovic 11-be.
2: És ki volt az elődöntőbe? Még játszott a Federerrel, valójában biztos. Mert akkor gondolom, az már olyan időszak volt, amikor Murray is ott az első 4 volt. Tehát ugye mindig ők játszották a elődöntőket 4-en. Az már szerintem talán az a korszak lehetett, de nincs nálam semmi.
1: Igen, nálam is kevés van, a professzor úr majd segít nekünk. Ahhoz mit szólsz, Gergő, hogy az mindig egy ilyen, pláne hozzászoktunk ahhoz, lehet, hogy most már meg erről is szeretnélek majd titeket kérdezni, hogy mit gondoltok erről.
0: Hogy látom egyébként, tehát a Congától kapott ki egyébként 11-be a Federer.
1: Uh-huh. Ja.
0: És Rafa pedig Andy Murray-t verte.
2: Aha.
0: És akkor Djokovic Congán, ugye Djokovic jutott túl, és akkor így.
1: Jó tippelti, hogy ott tólálkodott.
0: Fasza egy év lehetett, mert tök izgi, most így visszatekintve.
1: hogy ugye úgy

0: Grand Slam győztes van, ami a Big mondjuk 4 vagy 5 érában az egy ilyen volt így szökő évente volt egy vagy se. És akkor most egy másik éra van, és akkor itt is kiment a divatból ez az új Grand Slam győztes. És most új Grand Slam győztes.
1: Én olvastam ezt is, hogy akkor most a Big 3 van, vagy nem tudom, az Zverevvel, és azért kicsit azért mosolyra görbült a szám, szóval azért nem gondolnám, de azért az óriási tett, hogy végül is sikerült végigmenni ezen az úton. Azok után, hogy a két fő esélyes kiesett, meg aztán Djokovicot is ide a Fonszéka takarította.
0: Ki volt a két fő esélyes?
1: Hát a két fő esélyes...
0: Jó, hogy az egyik első indult. De hogy szerinted lesz... akkor ez egy lesz, ki volt? Del Potro volt ilyen van... Van Slam Wonder, ugye?
1: Aha.
0: A Medvegye egy is egyet
1: is,
0: nyert,
1: igen,
0: nem?
1: Egyet nyert. Djokovic ellen.
2: Igen, szóval, mondjad.
0: Mondhatod rá te is, hogy ki...
2: Egyszerűen az, tehát az, hogy tényleg a Zverev egy nagyon furcsa karakter minden szempontból szerintem, és szóval, hogy az, hogy most nyerni tudott, az kellett az, hogy tényleg mindenki eltűnt. Tehát, hogy, és még ezt a meccset is épp, hogy nyerte meg. Tehát, hogy valahogy egyszerűen az, hogy ő Roland Garros nyerjen, vagy hogy egyáltalán Grand Slamet nyerjen, ez szerintem ez nem reális elvárás vele szemben. Nem azért, mert nincs meg a tenisz, egyszerűen nem, mint versenyző, szerintem ezt nem tudja ő ezt valahogy.
1: Passzív, nem? Nekem az az érzésem mindig így.
2: Én nekem is egyébként.
1: Bepasszívodik.
2: Igen, meg, tehát, hogy egyszerűen Most ilyen tenisz technikai vagy szakma, vagy ilyen tenisz szakmailag nézzük, szerintem például a szervája nem tud mindig olyan lenni, ami... Tehát sokszor a szervájával veszti el, tehát gyakorlatilag második szervája ilyen hihetetlen gyenge
1: remegős.
2: Tud lenni, remegős, pontosan remegős, nem erős, nem tud játékba lenni, tehát hogy, és iszonyú hullámvölgyekben tud. Tehát egy két szetben ott megvan, ott tényleg mindenkit meg tud venni, de az, hogy ott egy ilyen ötszettesben szerintem, tehát ha nem a Koboli van ott, hanem ez, hogy egy Fonszéka, akkor szerintem a Fonszéka megveri. Tehát, hogy aki egy... Most lehet, hogy a Fonszéka megint nem volt jó példa, de hogy valami nagyon agilis játékos, egyébként a Koboli is akarom leírni, csak...
0: Érdekes, hogy ezt mondjátok.
2: Őszintem a játékhoz képest a maximumát nyújtotta most legalábbis. Tehát.
0: Most az, hogy ugye ő... Ez az ötödik Grand Slam döntője, ugye? Tehát ő volt négyszer... Én úgy, 4 plusz 1, vagy lehet, hogy már a hatodik, én úgy emlékeztem, hogy 4-szer volt döntőben. És tényleg ez a passzív, nekem is ez volt vele a baj, hogy passzív. Tehát amikor emlékszem arra a team az első döntőjére, a team Zverev, ott te védted meg, Lóri, szerintem jól védted meg, hogy akkor nem volt senki, vagy nem lehet, hogy a mással dumáltam erről, hogy akkor az egy szellem meccs volt, ugye az egy koronavírusos időszak volt, és hogy akkor azt hiszem, hogy igen, másra beszéltem erről, és akkor ez tényleg fair azt mondani, hogy amikor nincs ott senki, akkor tényleg, mert emlékszem, hogy az ilyen löbbölgetés volt az ötödik szett, tehát fostak mind a ketten ilyen maxra,
2: volt,
0: és
2: igen.
0: Borzalmas
2: közben nagyon durván megsérült a team igazából.
0: Ja, a team meg volt, hogy húzta a lábát, vagy nem tudom.
2: Játszott már.
0: És ott tényleg azt éreztem,
2: tehát az indokolt, hogy ott
0: ja, hogy ő alibizett. Jó, de az, hogy tényleg, amikor nincs ott íze a közönség, akkor tényleg lehet, hogy nem húzod meg azokat az extrákat.
2: Nem értek egyet, mert a Nadal és a Igaz. Djokovic fantasztikus.
0: Igen, játszott. Ez egy kurva jó döntő volt a Garros.
2: Később a Garros döntő, vagy ugyanabban az évben, vagy egy évvel később.
0: Azért igazad van, ez egy jó kontra. Jó kontra. Minden esetre én azt látom, tehát a két fő kritika az Zvereven, hogy passzív, és hogy megremeg a szervája, én szerintem mind a kettőt tök jól meg tudta reparálni, és én azt látom, hogy tehát én úgy vagyok vele, hogy time will tell, hogy ő hogy most tényleg big 3 lesz-e vagy sem. Én szerintem nagyon, és azt se láttam, hogy igazából eltakarította az embereket maga elől úgy, hogy hogy szettet is alig vesztett, nem? Így a döntőig kb. És a Mensziket meg úgy lesimázta kb. Úgyhogy a Menszik meg ilyen brutál játékkal simázta Fonszekát. Szóval, hogy én azt láttam, hogy én azt érzem, hogy egy ilyen gép lett. Így darálja az embereket, kibaszott mélyen játszik, meg is húzza most már, nincs gyengéje. Hát a tavaly ősszel emlékeztek, hogy Alcaraz miatt játszotta a indoor szezonban, nem is tudom hol, Párizsban vagy hol. Tehát olyan, hogy max kellett az Alcaraz, és akkor tényleg piken játszott a faszi. Úgyhogy nem tudom, én lehet, hogy valamit, de az is tény, hogy nem tudom, mikor Sinner meg simázta.
2: Mindig hullámzó a teljesítmény. Tehát most megnéztem a statisztikát, a Sinnerrel 14 meccset játszottak, és 10-szer nyert a Sinner, és 4-szer a Zverev, és az elmúlt 9 meccsüket a Sinner nyerte. Tehát, hogy egy ilyen dominanciát, ha most ezt így egymás mellé tesszük, a Big 3-ból, akkor vagy Big 4-ből, hát ritkán volt, hogy valaki ennyire rossz lenne a statisztikai valamelyikkel szemben, tehát valahogy úgy, ez meg azt mutatja, hogy valahogy még sincs ott teljesen, tehát ez katasztrofális, ahogy nem nézed. A jelenkori legjobbal ezt tudja játszani. És ugye volt benne grandslam-döntő, kétszettes meccs, mindenféle dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos, nem tudom, körülmények között borításon, na mindegy.
0: Ja, let's see. Én a döntőt is úgy néztem, hogy ajándék.
2: Nekem ő nagyon nem az emberem, szóval, hogy nem csak a játéka miatt, hanem ezt az ő figuráját, ugye. Tehát és most ugye ez egy érdekes dolog, nem muszáj be belemennünk, hogy a Szabó Gábornak volt két cikke is erről, hogy akkor az Zverevnek ez az ügye, ez mennyire releváns, mennyire nem. Én azért azt gondolom, hogy olyan szempontból az, hogy ez a csávó azért, tehát, hogy nem tudja lemosni azt a problémát, hogy tulajdonképpen nem vált felelősséget ezekben az ügyekben. Ugye itt arról van szó, hogy két barátnő és az a kapcsolatombeli erőszakra vádolt őt meg. Ugye mivel nem jutott tárgyalásig ugye egyik ügy sem.
1: Megegyeztek, nem?
2: Ezért esetben megegyeztek, a másikat végül is ejtette, vagy valami hasonló volt. De azért ez, hogy mondjam, olyan véletlenül nem történnek ilyen dolgok. Tehát, hogy... és nyilván nem arról van szó, hogy és egyáltalán nem ezt akarom mondani, hogy akkor valakit örökre el kell tiltani, meg nem tudom, közhivatalt, meg neked szerepelje, nem tudom. Viszont ha nem vállalod a felelősséget, tehát ha te kiállsz és azt mondod, hogy az meg elcsesztem, csináltam hülyeséget, vagy van egy per, ahol ez valahogy így, nem is kell ezt kimondani, hanem van egy ítélet, amiben van egy felelősségre vonás,
0: de várjál, akkor ezzel lehet szerintem tisztelni. Bizonyítva van, vagy nincs bizonyítva? Nem követtem.
2: Tehát tanúvallomás van erről, vagy nem tudom, tehát vád van. De mondjuk kettő. Tehát, hogy...
0: Jó, hát nem tudom, nem erre szokták mondani, minek a védelme?
1: Ártatlanság.
2: Ez akkor érdemlen, nem, az akkor lenne, hogyha per lett volna ebből. Tehát, hogy ez így szerintem nem. Tehát sose lesz ebből, és se tudja ezt lemosni ezáltal.
0: Na jó, de azért nem lett per, mert a másik fél is azt mondta, hogy jó, akkor megdumáljuk pénzbe.
2: Hát eszméletlen összeget fizetett.
0: Na jó, de hogyha a másik fél azt mondja, hogy...
2: Ez teljesen mindegy. Hogyan, de az egyetemes, itt nem tehát a másikkal szembeni okozott kár, nem csak erről van szó, hanem itt általánosan egy...
0: Értem, csak mi van, tehát hogyha most ördög ügyvédéznénk, aztán tényleg ezt valahogy zárjuk karanténba ezt, mert ez valószínűleg messzire visz, de hogy ördög ügyvédje mondhatja azt, hogy na jó, hát lehet az, hogy két csaj ki akarja használni a helyzetet, tehát lehetne ez... elméleti lehetőség van erre, nem?
2: Van, de hát hogyha így lett volna, akkor miért nem vált a pert?
0: Ja, akkor miért adott pénzt? Mert az vagy mind a kettőnek pénzt adott, vagy mi?
2: Nem,
0: vagy
2: az van? Egyik esetről nem tudok, a másik esetben pénzt adott. A gyerekének az anyja is.
0: Ja, értem, és akkor azt mondod, hogy ez eléggé az irányba, vagy azt sejteti, hogy baj van a füle mögött, meg különben nem mondaná azt, hogy itt van egy rakat pénz.
2: Azt.
0: Aha. Ja, hát ez fair to say. Ja.
1: Nem tudom, hogy most mennyire kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire jó játékos vagy, érted, hogy én nem tudom, hogy a Szabó Gábor miért rúgózik ezen, pláne, hogy két cikket is.
2: Ebbe igazad van, viszont például az, hogy megnéztem, hogy milyen a komment erdő, ami alatta van, és gyakorlatilag csak ilyen áldozathibáztató megszólások vannak, tehát hogy minek ment oda, miért volt biztos, hogy csak pénzt akartak, egészen vállalhatatlan egyébként. Tehát valahogy ez számomra úgy leképez valamit arról, hogy Magyarországon ennek az ügyeknek a kezdés, és nem azért mondom, mert én ennek van óriási bajnoka lennék, de van egy érzékenységem erre, hogy azért ez furi. Vagy hát tényleg, amit az emberek reagálnak erre, azt szerintem teljesen vállalhatatlan, és azért ebben vannak precedensek Magyarországon, tehát az, hogy mondjuk a hogyan tekintünk a sportolóra, ő milyen szereplője a társadalmunknak, milyen értéket ruházunk rá, ebben ugye nyilván nem a vádló, vagy a, hogy mondjam, a szenvedő alany mellé fognak állni az emberek, hanem azt mondják, hogy a sportolát az animus. Bocsánat, például volt egy, a Pásztor István válogatott kézlabdázónak volt egy ügye, egy 80...
1: Motorbaleset
2: 80 körüli éves bácsit ütött el, gyorsanhajtással és jártán. Végül kapott, tehát elítélték, de aztán felfüggesztette.
1: Meg is halt.
2: Ha. És felfüggesztették, végül elengedték őt egyébként, és gyakorlatilag nem kell ülni a börtönbe, nem volt börtönbe. Szóval ugye ez egy ilyen magyar társadalomról beszélünk, 16 év NER után. Én azt hiszem, hogy ez, na mindegy, szóval ez most már messzire vezet,
1: elnézést kérek. De ez még NER előtt volt, ez még nagyon régi cucc, elnézést.
2: Nem, is. De az ítélethirdetés az nem. Az, ja, igen, az a tízes, igen, tehát ez nem annyira régi sztori amúgy. Igen. De igen.
0: Jó, de mondjuk mindegy, az, hogy
2: a... most ez kicsit nagyobb...
0: Nem, amúgy, tehát ez izé, ez jó és mint rossz téma, úgy jó téma, hogy rossz téma, és fontos téma, és ha megvannak az infók, akkor erről lehet meg fontos beszélni. Valószínűleg azért itt ugye van az a kommentfal, ami kicsit egy magyar néplelket kódolja, vagy így mutatja be, de az egész ügy ugye az nem egy magyar ügy, hanem nemzetközi, vagy inkább német jogi ügy, ugye? És az, hogy ott engedték azt ezt, tudom, hogy az a az igen. Egyik az biztos, hogy német, szerintem mind a kettő igen, német igen, ilyen igen, jogterület. Most ez meg megint tényleg nagyon mély kérdés, hogy miért engedi a jog az, hogy akkor ezt így meg lehessen állapodni peren kívül. Igen, meg ez, hogy ez is nem, amit te bedobtál, Gergő, hogy akkor külön választani a magánéletet és a sportteljesítményt, azt se tudom, az is egy bonyolult téma.
2: Ugye itt most azért még egy mondat csak, ugye azért az verte ki talán a biztosítékot, hogy ugye gyakorlatilag őt nem lehet kérdezni ebben az ügyben. Tehát, hogy most is volt a...
0: Ja, volt egy interjú, igen.
2: Visszaszólt a Roland Garroszot, hogy ő erről nem válaszol, mert hogy így elmegy. Tehát, hogy azért ez így van lereagálva, azért ezt is tegyük hozzá. Szerintem akkor kerekítsük le. És menjünk át egy másik fontos kérdésre. Ti mennyire jeleztétek, azt nem is tudom, hogy korszakváltónak, de hogy valami... Mégis igen, szóval mennyire éreztetek korszakváltónak ezt a Roland Garrost? Most nem az vere felől nézve, hanem negyed döntős szereplők, és nyilván itt esetben a korukra értem, és nem tudom. Tehát, szóval, hogy látszik-e már az, hogy milyen lesz a jövő tenisze ebből?
1: Hát azt nem tudom, hogy ki lesz a harmadik meg a negyedik, itt a két nagy mellett, tehát vagy a két új nagy mellett, úgymond. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a Mensik, vagy nem tudom, hogy kell mondani, Mensik, ugye? Mensik. Aha, hogy például Mensikbe bíztam, hogy ő lehet, meg ugye ez a Fonszéka gyerek. Én azt néztem a Djokovic meccsen, hogy na jó van, ezt most beárazzák, ezért gyorsan két szett, és aztán utána szép lassan így láttam, hogy így elfogynak a ötletek, és ez a sász meg mindent beütött, nem tudom, tényleg, vele minden megvan, amiben az veleben nincs, meg vagy nem tudom, tehát hogy bevállal bármit, és úgy előtte volna magad Djokovic, és csak így nézett, hogy ilyeneket én szoktam, vagy nem tudom, de ő szokott ilyen porzósakat.
2: És rövidítések, mennyit igen. Rövidített, ja. Már bocsánat, szará rövidített a Djokovicot.
1: Ja, hát hogy igen, tudta, hogy
2: tudta, hogy az nem,
1: nem fog.
0: De egyébként nagyon, most egy kicsit úgy olyan ilyen értetlenül állok azelőtt, hogy a Zverevet mennyire máshogy látjuk, mert emlékszem, amikor például a bokáját törte, igen. Hát akkor dominálta a Nadalt. Emlékeztek?
2: Abszolút.
0: Kurva jól játszott.
2: Azon a meccsen, igen, ez egy és borított meccsen, tehát hogy igen.
0: Szóval, hogy ez a...
2: Tetős meccsen, igen.
0: Na mindegy, let's see, mert most ez biztos, hogy ez egy ilyen, lehet egy ilyen gátszakadás.
2: Tudod, bocsánat, hogy most megint ezt effekt. Mondom, igaz, de a Dimitrov, ugye tavalyi Dimitrov
1: Szinerrel,
2: és akkor azt mondod, hogy hát ez is része a tenisznek, hogy nem töröd a bokádat, nem az ő hibája, de hogy basszus.
0: Ja, csak a... Ja, az igen, és a Dimitrov tény, hogy nyert, nem tudom, VB döntőket, de... de
1: egyet, kettőt nyert.
0: Hogy... Igen, de hogy nem volt Grand Slam döntő közelébe sem, nem, lehet, nem, hogy elődöntőbe volt a Dimitrov, vagy nem tudom, de hogy azért kicsit alma körte, de let's see, szóval az mind, nem tudom, valid, hogy, hogy neki vannak ezek a gyengé, de én pont azt gondolom, hogy itt a Garros után itt lehet, hogy valami beérett, meglátjuk.
2: Szerintem azért nem, mert hogy például most is kikapott, és ez szerintem tipikus ilyen zverevi dolog.
0: De hol kapott ki? Tehát, hogy, mármint, hogy melyik ponton és kitől szoros harmadik szedbe, tehát nem az, hogy összefos, nem szétesik, nem esik szét.
2: Ez igaz, jó, oké. Okay. Jó, meg
0: és úgy, hogy megnyert egy Grand Slamet 11 héttel előtte.
2: Tudod, Nadal ezt vitte, tudod, szóval, hogy ezeket hozta.
0: Tehát... Nadal első indult Halléban. Ja, szerintem azért
2: ment Halléban, de Queensben igen, és ott volt, hogy nyert. Minkor Queensben nyert,
0: Sokat nem ment Queensen.
2: De azért ment. De.
0: Igen.
2: De mindegy, jó.
0: Fia, egy héttel azután, de igaz, hogy ilyet, szóval, hogy azért láttunk már ilyet, csak most nem egy 20 pluszas Grand Slam bajnokot látok az Zverevben. Én nem ezt mondom, tehát ért most a Nadal, meg a három ilyen faszi volt, aki ezeket beadta. Na, szóval igen, tehát hogy a kérdés az volt, hogy mi, hogy mit látsz a, mit látunk a generáció váltásban, meg ilyen újak megérkezésében? Igen. Ja. Én még azt hoznám ide be, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a két 500-as füves versenyt, ugye a elő wimbledoni hetek, ugye az egyiket a
1: Tiafoe
0: nyert, a másikat meg a Cserundolo.
2: Igen, ez
0: hogy ez szerintetek, ez most egy jó vibe? Így a teniszre nézve? Tehát most így milyen az a kérdés, amit felírtunk, milyen egy ambiciózus tenisz szerető embernek most a hangulata, hogy ezek nem kicsit ilyen, nem tudom, egy ilyen jobb híján helyzet van most?
1: De abszolút. De hát, akkor is meg kell nyerni a meccseket, tehát így, akkor így be kell ütni a meccspontot, úgyhogy erre képes volt a Tiafoe, hogy bedarált mindenkit. Nem tudom, lesz-e még egy ilyen alkalmat, megragadta, mint az Zverev, tehát, hogy sikerült átmennie. Mm-hmm. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen...
2: Én nagyon örültem a Tiafoe győzelmének.
1: Ja, szimpatikus csávó.
2: Ja, meg, hogy úgy nem nyer, tehát, hogy ő az, aki nem, általában nem tud
0: igen,
2: nyerni.
0: Igen.
2: Basszus,
1: ja, nyer két-három meccset, aztán hazamegy.
2: Igen, nem. Igen. Nem döntőzik, de hogy döntő, ráadásul nyerje is, tehát, hogy ráadásul, hogy a Fritz ellen,
0: aki fullos,
2: nagyon jó, stabil ezektől megnyeri,
0: igen, ezeket megnyeri, igen, és őt meg nem.
2: Nem. Ez tök meglepő nekem.
0: Ja, persze, csak nem az van, mint... Tehát, hogy tényleg az van, hogy egy picit, mint hogy a női teniszben van az, hogy nem tudom, a
1: full kiszámíthatatlan?
0: Igen, tehát most hát föl kéne a Grand Slam győztesekhez sorolni az elmúlt 10 évből, akkor lenne, nem tudom, ott 40 név. És ez a kalandor tenisz látom most egy picit így ilyen mintázatban. Hogy is szokták mondani? Ez lehet, hogy ilyen nem is tudom, mi izmus, hogyha nincs, ki megy el, hogy cincognak az egerek? Szóval picit, hogy így...
1: Macska.
2: Ja, macska.
0: Macska, igen. Tehát, hogy így most így a macskák azok így, nem tudom, így lábukat törték, meg ez az amaz.
2: És én akkor... egyébként azt mondom, hogy és egy mondat csak, hogy, vagy így ezt így bedobom, hogy szerintem a füves szezon kezdete, ami nagyon rövid persze, az mindig hoz ilyen fekete lovaknak is hoz ilyen eredményeket, mert hogy annyira más, mint a korábbi, és annyira speciális játékot igényel. Persze ez igaz mondjuk a salakra is, de hogy tudnak olyan meccsek jönni, hogy egy Dustin Brown megveri Rafael Nadalt, aki kétszeres Roland Garros győztes. És az, hogy mondjuk most épp kinyert, ez szerintem picit benne van, hogy ez picit így random, és kellett az, hogy ugye a Sinner visszalépett, Alcaraz nem játszott, szóval hogy egyszerűen Djokovic nem játszik, tehát hogy így. Ja.
1: De ez tök jó, nem tudom, tehát hogy lehet, hogy csak azért, mert az én kedvencem nem játszik, és akkor azért, de hogy szerintem tök jó, hogy nem mindig ugyanazok az arcokat látod a döntőben, hanem van másnak is kis tere, hogy akkor odaérhet a végén, tehát hogy tök jó. én ennek örülök, meg emlékszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor a Agassinak már lefele ment, akkor is Kafelnyikó, mint mindenki nyert egy-egy Grand Slam, mert mindenkinek volt valami nagy esélye, Safin, igen. Azért azok jó idők voltak.
2: Ők szerintem nagyon jó teniszezők
0: voltak. Ők amúgy vagy, nagyon jó teniszezők voltak.
2: Az a baj, hogy nagyon jó karakterek is voltak. Nem, és az a baj,
1: ezek se rosszabbak.
2: Vagy nem, ebben igazad van, de valahogy...
1: Nincs ilyen legenda státuszuk, vagy nem tudom, azért, mert mindig csak ilyen lúzereknek láttad őket, vagy látjuk őket.
2: De nem, hogy a karakter más, tényleg egy ilyen Safin azért, na, az ilyen van.
0: Jó, de Tiafó hozza, nem? Tehát ő hozhatja a Tiafó ezt a valamiféle ilyen tényleg egy ilyen terméket, lehet, hogy egy ilyen karakter lesz. Akkor lehet azt mondani, hogy inkább pont ez kedvez az ilyen magunkfajtáknak, az ilyen konoszőrebb teniszfogyasztóknak. És a izék vannak most kurvára ki, mint ugye volt ez a mondogatás, hogy a Messit igazából ez egy ilyen business decision volt őt nem kiállítani, és akkor lőhessi a Master 3-as, és akkor 100 millióval többen nézik. Mert ez tényleg valószínűleg az lenne, hogy kiállítják ott akkor izé 100 millióan kikapcsolják a tévét. És hogy lehet, hogy most mindenkit izé eszi a kalapját az ATP ilyen izé business departmentbe, mert lehet, hogy nekik nem olyan jó, hogy cserundolók nyerik az 500-as füves versenyt.
1: De meddig fog tartani ezt? Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez egy hosszú dolog lesz, tehát annyira nem kiegyenlítettem a mezőny, hogy ez szerintem hosszú távon így nézzen ki, az biztos nem volna jó üzletnek. De most itt van egy kis idő itt a két Grenzlem között, itt tök jó, hogy ezt így megragadták, szerintem ez itt tök jó. Az más kérdés, ha majd megint ilyen Grenzlem döntőket kell nézni, hogy mit tudom én, Tiafó szerunduló, azt lehet, hogy én sem nézném meg, de...
2: Amúgy én azért nézném meg, hogy na, itt csináltok, mert nyom mindenkit a tét, és tehát meg ugye a döntők nem mindig a legjobb meccsek azért, persze vannak kivételes döntők, amikor két nagy ász játszik, hát lehet, hogy oda egyszer elérnek. Én viszont egy olyat dobnék még be, hogy valahogy az a megérzésem, hogy az a fajta ilyen dominancia, ami mondjuk ez a 3-4 játékos között korábban volt, ezt most nem látom, hogy jönni fog. Már olyan értelemben, hogy a Sinner most kiemelkedik, meg az Alcaraz is, hogyha nem sérült. De az Alcaraz például benne van, hogy vesz egy-egy mérkőzést. Egyszerűen benne van, hogy vesz. A játékából, meg ahogy ő beszél is erről, hogy benne van, hogy ezt elengedi. És ez a fajta ilyen, tényleg ilyen gépszerű teniszezés, amit egy Nadal maximálisan hozott, Djokovic, ezek mind azt csinálták, hogy egyszerűen nem volt olyan, hogy nem nyer. Szóval, hogy egyszerűen nem. Tehát tényleg a Sinner szerintem ilyen értelemben a leginkább hasonlít rájuk, de másban nem látom meg ezt a fajta, az ilyen mindenen keresztül teljesen gépiesen. Igen. Tehát,
0: ilyen nyerő masin.
2: Igen. Lehet, hogy ez kinevelődik, mert most 19 éves a Rafael Zsodár vagy a Fonseca, azért tényleg nagyon fiatalok.
0: Ja, de nagyon sokszor nem. Inkább többször nem. Tehát látszik a, nem tudom, a Ozsi Aliassim, akiről mindenki azt gondolta, hogy aztán
2: Grenzleme,
0: nem tudom, negyedik fordulóba is alig volt.
2: Mennyi ilyen játékos van, ilyen, és még ő még egy relatíve még jó.
0: Igen, valószínűleg miatt azt se lehet, azt akartam kérdezni, de akkor azt magamban tartom, hogy mondtad, hogy nem játszik a kedvenced, hogy kit látnál Gergő te a következő kedvencednek, de akkor lehet, hogy ezt meg se lehet mondani, mert
1: nem tudom.
0: Mert ahhoz az kell, hogy tényleg egy ilyen predátor típus legyen, mert nem?
2: Látszódjon az arcéle egy kicsit,
1: igen. Legyen valami karakter, mit tudom, kirioztak is akkor a tahó, hogy hihetetlen, de nekem tudok drukkolni, vagy tudtam drukkolni, amikor ment. De nem látok, tehát, hogy én annyira nem követem, tehát én nem nézem az Instagramját, mert nem tudok senkiről semmit, csak ami így a médián keresztül átjön. És most nem annyira látom, meg lehet, hogy már nem is vagyok az a, nem tudom, 10 éves vagy 20 éves gyerek, aki szeret rajongani valakiért, úgyhogy...
0: Mondjuk az elég, csak mondom így kívülről, hogy elég stabil a Djokovic rajongó vagy.
1: De nem az, hanem az, hogy valakit annyira...
0: Értem, bocs, tehát hogy átrakni a zsetont, értem.
1: Most akkor, tehát én alapvetően inkább a kosárlabdát szeretem, és ott is nem csapatoknak drukkoltam, hanem ilyen játékosok, tehát az NBA-ben inkább olyan játékos kultusz van, és most is nehéz találni olyat, aki tud.
0: Aha, lehet, hogy ez egy jelenség.
2: Ugye ezzel én is így vagyok. Én ugye lehet, most már elmondhatom, de ezt jól tudod, én a Rafael Nadal szurkó voltam világi életemben, és most utána, amit visszavonult, nem nagyon tudtam. És egyébként a Sinneti nagyon bírom, szerintem egy szuper játékos, de hogy már nem tudom úgy.
0: Azon a hőfokon.
2: Nem, tehát nincs meg, és ugye, de hát ugyanúgy kezdtem, hogy te mondtad, hogy mit tudom, 17 évesen, a 2005-ös Federer elleni negyeddöntőjétől követtem a dolgait, és na, megvan. Szóval lehet, 17 éves, de hogy nincs.
0: Tehát, lehet, hogy egy ember életében nem két szerelem fér bele, de kettő talán,
2: mert
0: két szerelem, igen.
2: Két ilyen nagy szerelem, igen.
0: Max.
2: Most, hogy nem bírsz el többet, igen.
1: Hát ezt nem tudom, hogy sportáganként, mert
0: sportáganként,
1: több is volt.
0: Hát de úgy, igen, inkább generációnként, nem? Talán így. Tehát, hogy mit tudom én, volt a Szempreszék generációja, ott mindenkinek meg volt a kedvenc. Igen. És akkor most valószínűleg csak így köpködni fogunk.
1: Lehet csak öregszünk, és igen. Akkor most megmázva, hogy mi időnk
0: igen, pont ez a tézis, igen, most már csak így mondani igen. Fogjuk, hogy na hát ezt
2: ez van egyébként, a társadalomtudomány, ezt a degenerációs elméletnek hívja, tehát hogy általában ugye úgy nyilatkozik a régi generációkra, vagy az új generációkra a régi generáció, hogy az mindig sokkal rosszabb, tehát ez egyszerűen egy ilyen mért dolog.
1: Lefele megy minden.
2: Ja. Mindig lefele megy, egyszerűen ezt mérni lehet. Társadalomélektanilag holott számszakilag ez nem igaz.
0: Nem lehet igaz.
2: Nem lehet így mondani, mert akkor már ugye nem itt tartanánk, meg bizonyos szempontból persze ez bonyolult, hogy mi az előre, mi a
0: hátra. Igen.
1: Igen, de vicces lenne tényleg így lerakni, mondjuk ez a Zsodárt, mondjuk egy Prime Agassi ellen játszani, és látod esetleg a különbséget, hogy ez a Zsodár már most sokkal jobb, mint az Agassi volt akkor, de mégis, tehát, hogy igen, csak mondtam két random nevet.
0: Igen, ez egy jó meglátás.
1: Mindenképpen fölfele mennek, mert minden fejlődik, tehát, hogy ugye táplálkozás, videózás,
2: egyébként erről sokat beszélgetünk, igen, hogy ez egyszerűen nem, valószínűleg nem.
0: Figyeltek, van még két témánk, csak hogy ne arra, hogy Lóri, ezt nem szeretem más, nem tudom, médiatermékekben sem, amikor így valakit így, nem tudom, leprofesszoroznak, meg a, nem tudom, a rásütik, hogy a tudás, a
1: lexikon.
0: Igen, de hogy ha már mencsik, mert ezt te ugye most lecsekkoltad mencsik, nem Zsodár, hanem Hodár, nem?
2: Hodár,
0: ez egy sima spanyol név
2: valószínűleg. Igen.
0: Hogy beszélnünk-e még két dologról. Lesz egy, tehát a szabadkártyákról dumáljunk egy kicsit, mert az ott jó. Szerintem lehet ott az játmos egy-két dolgot. Ez egy téma még, amit még be kell, ez egy órás a műsor, még van 20 percünk, szóval ugye nagyságrendek 10-10 perc. A másik pedig egy komoly, arra szeretném magunkat kérni, hogy egy komolytalan műfajban, ugye a tippelés, hogy mi lesz Wimbledonban, próbáljunk meg most tényleg a legjobb tudásunk szerint tippelgetni, hogy hogy ki fog nagyot menni, most az, hogy ki nyeri, abban van egy nagy adag lak, de azért valamilyen trendeket próbál, mit szóltok hozzá?
2: Menjen.
0: Először akkor a szabad kártyák, ugye az volt ennek egy ilyen kis sajtó, bász körülötte, hogy a sajtó kiket tart arra érdemesnek, és akkor ezzel szemben meg a realitás. Szóval a vége az lett, hogy a Vav és a Dimitrov kapott a szem szabadkártyát.
1: Monfils nem kapott.
0: És akkor Monfils nem kapott, Berrettini nem kapott, segítsetek nekem, ő most azt hiszem, megnéztem, 49. neki nem kéne szabadkártya, de gondolom az lehet, hogy a Garros előtt már... A
1: valami más van, nem?
0: Vagy van egy olyan füves ranglista.
1: Ő valamit szoktak mindenik.
2: Ez speciális amúgy a Wimbledon, igen.
0: Aha.
2: A pontos számítás nem tudom, hogy van, de hogy van egy... Igen.
0: Szóval
1: a brit tudósok ott ülnek is.
0: Na ez most a brit tudó, erre ez most nagyon jó, igen. Szóval a Berrettini se kapott, Evans, hát az valószínűleg... Az egy ilyen nisebb dolog, igen, amiatt, hogy helyi, meg hogy visszavonul. és akkor igen, a nők közül pedig a Serena Williams kapott. Nektek van erről, először téged kérdezik, mint vendég, Gergő, neked van erről véleményed, vagy szerinted ez egy műbalhé?
2: Az egészről,
1: hát,
2: ja.
1: Nem, nincsen ennyi szabadkártya, amennyit én ki kellett volna osztani, mert ilyen nagy neveknek, tehát, hogy mindenki most akar visszavonulni ebbe az évben, így nehéz. Meg azt hallottam, hogy ugye, hogy korábban volt ilyen hallgatólagos, vagy nem tudom mennyire ilyen gentleman's agreement, így a a különböző Grand Slam szervezők között, hogy akkor, ha te, mit tudom, az Ausztráliában, hogy azt mondják, hogy oké, akkor én egy franciát, meg egy izét delegálhatnak a különböző, ugye a francia, amerikai, meg a angol
0: szövetségről,
1: és valaki most fölrúgta ezt a gentleman's agreementet, nem tudom már pontosan, hogy ki, meg hogy, de hogy így emiatt így azt mondták, hogy most ők nem fognak ezzel foglalkozni, nem fognak senkivel se jófejkedni, mert hogy az angolt ők se engedték. Nem tudom, most
0: ja, ki, most van egy ilyen, lehetett egy talán, ilyen vagy
2: törlesztés.
1: Aha, és akkor most így a Monfils nem kapta meg a lehetőséget, vagy hát én szomorú vagyok, mert én őt is nagyon csíptem. Én azokat a felugrós tenyereseit.
2: Ez meg, pont, ahogy ezt mondtad, ez volt a kép, így, ez volt a fejem.
0: Ez a Monfils trademark
2: move. Ez történt, így ezt így vizionáltam.
1: Meg az, meg az elnézés,
2: felugrik, amikor így... És így lecsapja, vagy ez a tenyeres így igen, egy lábról.
1: Ja, szóval igen, nagyon látványos volt. Úgyhogy hát én is őt nagyon sajnálom, hát hogy most érte nyilván ő dönthetik el, tehát mit szólunk bele, tehát hogy nyilván valakinek kell írni a sajtónak is, hogy akkor ők is ebből élnek. Hát ja. Így döntöttek, mit lehet vele tenni, úgyhogy én, nekem az a véleményem, hogy hát nyilván ők tudják.
2: Igen, de attól még elmondhatjuk a
1: véleményünket. Persze, jó. Nekem csak
2: a véleményünket. Én
1: érzelmileg a Monfishoz.
2: Persze.
1: Vagyok közelebb, őt raktam volna, de hát...
2: Nekem van egy olyan...
1: Nincs igazságos döntés, bocsánat.
2: Ne, abszolút. Van egy olyan megérzésem, hogy most, ahogy visszakanyarodok egy pillanatra ez a generációváltáshoz, hogy szerintem ez most itt nem fog látszódni. Tehát amennyire Roland Garroson egy csomó új név jött elő a franciák 17 éves játékosától kezdve, uh-huh. aki ugye két kört is, mert szóval egy csomó friss név, szerintem a Wimbledon az egy nagyon nehéz terep, mert hogy kevés felvezető verseny van, keveset gyakorolnak az emberek, és azt egyszerűen minél érettebb valaki, annál jobban tudja ezt csinálni. És relatíve későn is jól tud szerepelni. Gyorsak a labdamenetek, fontos a szerva, labdajáték, érezni egyszerűen a pályát, hogy kell ott mozogni, és ez hogy totál más, mint mindenhol máshol.
0: De ha jól értem, skippelted a szabad kártya feldobásomat.
2: Nem, és neked... akarok visszatérni, hogy és emiatt sajnálom, hogy azok a játékosok a szabad kártyát nem kaptak, akiknek van viszont tapasztalatuk itt, és valószínűleg feldobták volna, és jobb játékot hoznak, mint azok, az életükben most hoznak oda, egy Rafael Hodár, aki valószínűleg játszott juniorként, de biztos, hogy nem töltött annyit pályán, mint mondjuk a Berrettini, aki döntőzött is ráadásul Wimbledonban, tehát hogy, ha jól emlékszem, ugye?
0: Igen.
2: Szóval, hogy basszus, neki kifejezetten drukkoltam volna, mert hogy ilyen értelme nem azért, mert szeretem a játékát, csak hogy ő tényleg egy ilyen füves pályára, ez a fajta szervajáték, ez a fajta nagy alapvonal.
0: Ja, ez ütés. Jó meglátás.
2: És igen. Most úgy érzem, hogy ez nem, így vagy más fog tükrözni, nyilván az is a realitás, amit tükröz, mert hát a számok azok ilyen értelme nem hazudnak, csak hát persze a szabad kártya az mindig egy ilyen belenyúlás a rendszerbe, hogy Joker.
0: Ja.
2: Aztán az, hogy nyertek volna, biztos, hogy nem nyert volna senki ezek közülük, tehát hogy vagy az nem látom, de egy nagyobbat mehettek volna.
1: De az első héten azért mindig
2: így van.
1: Azok a meccsegetek volna a tévén biztos.
2: Pontosan, ja.
0: A Ivanisevics volt egy ilyen szabadkártyás nyerő, nem? Tehát azt hiszem ő az ilyen, amikor olyan név...
2: Ez az utolsó amúgy.
0: Igen, azt hiszem az ott, tehát az ilyen, mint a fehér holló, igen. Tehát az tényleg egy ilyen csoda volt.
1: Amikor az ő játék az erre termet. Hogy...
0: Hát jó, de akkor is azért de szabad kártyával nyerni, persze. Az wow.
2: Igen, az egyetlen is ez a Miracle Run, a 2001-es, ez valóban ez a szabad kártyás.
0: És hogy, de hogy azért azt szerintem kimondhatjuk, hogy akik viszont megkapták, a Dimitrov, Vav, szerintem azért tehát inkább arról beszélgettünk, hogy mellettük még jó lett volna, kapnak mások, de azért
2: igaz.
0: Azt szerintem egy jó gesztus, hogy azután még akkor is, hogy egyetértek veletek, hogy a Dimitrov azért egy ilyen kicsit ilyen pénzfeldobás, hogy ő most akkor mennyire tud kompetitív lenni, de azért ott tényleg nyerőbe volt a Sinner ellen, és akkor egy ilyen horror sérülés történik vele, és akkor erre egy ilyen gesztusként...
2: Igen.
1: Visszatért, és megint él, de meg első meccsén, vagy valami ilyesmi.
2: Pontosan első meccsén, katasztrófa.
0: Milyen? Az is ugyanaz, a mizom.
1: Ugyanaz, nem sikerült.
2: Elszakadt, ugye?
0: Ugyanott?
2: Azt nem tudom, nem.
0: Vagy a másik.
2: A másik diagnózis nem tudom.
0: Szóval, hogy az szerintem egy jó, bár mondjuk azért ez, tehát tényleg annyira brutál presztízs lett, ugye a Grand Slam, hogy nem tudom, hogy van, hogy kikapsz az első kanyarba, és kapsz 80K-t, tehát ilyen insane. Tehát, hogy azért itt azért a gesztusoknak azért óvatos lennék a gesztusokkal úgy, hogy ez a faszi challengereken kikap azóta, és akkor most beber a Dimitrov.
2: Most nyert, ma, Majorkán.
0: Nyert egyet?
2: Nyert egyet, igen. De valóban egy Challenger, néztem egy Dublin, a Dublin Challengeren is elindult múlt héten, szóval.
0: De hogy azért szóval, hogy szép gesztus, csak mondjuk nem tudom, hogy mennyi helye van a gesztusoknak, amikor ekkora a tét,
2: mondjuk
0: meg
2: a izé. Mondjuk a Serena Williamsnél meg mondjuk végképp. Na. Azt mondta, azért nekem az kivágta a biztosítékot, hogy őszinte legyek.
0: Mert... Igen, Vavot azért nyugtázzuk, nem?
2: Ja. Hát
0: azért Vavot nyugtázzuk, mondjuk ő is olyan, hogy mondtam, nyert két meccset idén, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ő sincs szerintem messze a Dimitrovtól.
2: Wimbledon nagy
0: mindig is. Igen.
1: Szóval akkor ő... miért verte ki a biztosítékot, bocsánat. Most csak, én sem bírom a Serena Williams, nem erről van szó. Csak hogy most gondold bele, hogy mondjuk a Federer most úgy gondolna, hogy ütne egyet-kettőt. Akkor azért elég furán nézne ki a kvaliba, azért próbálkozna a 13-as pályán.
2: Tök igazad van nekem, és ezt egyébként ilyen provokatíva is mondom, hogy ti mit gondoltok erről. Bennem van egy ilyen, és egyébként és nem tudom megfejteni, és tényleg ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen önismereti kérdés számomra, hogy az öreg az már menjen el, és jöjjön a fiatal. Tehát, hogy valahogy ez a, tehát, hogy ne jöjjön már vissza, ne kavirnyázzon vissza, csak azért, mert egy ilyen név.
1: Hát akkor a Wawrinka is, ő is öreg, meg a Dimitrov is öreg. Miért kaptak?
2: De nem, mert ugye ők aktív játékosok, tehát itt olyan emberről van szó, aki most már ugye 22-ben visszajön, tehát 4 éve nem játszott, és visszajön. Egyetlen egy példa van erre, a Navratilova, aki szintén 4 év vagy 6 év játék után 2004-ben visszajön. Ugye szintén hatalmas játékos volt a maga korában. Uh-huh. De hogy egyébként férfi vonalon nem nagyon van erre precedens, nem véletlenül. Tehát, hogy egyszerűen annyira fizikális a játék, és mondjuk ebben pont előnye van a Serenának a fizikalitása miatt.
1: Ilyen párosba szoktak visszajönni, nem?
2: Párosba szoktak még visszajönni, de szinglire gondoltam, tehát ez a szingli.
0: Kiriosznak szerintem, amiket most, hogy kapott pár szabad kártyát 500-asokra, szerintem hasonló. Tehát, hogy van szerintem is kicsit etikátlan. Szerintem ez, ja, én szerintem ez egy dilemma, és az a két...
2: Igen, és ebben tök igazad van, amit te mondasz, amire egyébként úgy annyira nem rezonálok, hogy valóban a valahol volt legnagyobb női teniszező úgy gondolja, hogy izi, akkor miért ne kapja meg, de közben miért kapja meg, szóval, hogy még egy év után értem, tehát hogy hol, igazából hol hozzuk meg a határt, most két év múlva is kitalálja, hogy ő még nem vonult vissza, és akkor egyet, akkor kapjon egyet, és utána meg kivágja a biztosítékot, hogy nem kap erre, mert azért, szóval nem tudom, tehát...
0: Hát ez is lehet, hogy a Messit kiállítani, vagy nem kiállítani, ez kicsit az a kategória, hogy ez lehet, hogy egy business decision volt.
2: Meg még nem tudom, hogy ez a nyilatkozat, amit mondod, hogy azt mondta, hogy I don't need to win, I don't have anything to prove, I don't have anything to lose, and everything here is just to gain.
0: Para. Akkor menj a szeniorba, igen.
2: Tudom, tehát, hogy azért ez tényleg egy kicsit így abuzálja a dolgot.
0: Igazad van, amikor átküldted ezt az idézetet, akkor ez összes állt bennem, de igen, ez Wimbledon, tehát hogy
2: azért ácsi.
0: Igaz. És kacok, még meg kell beszélni. Jó, hát a legfontosabb. Az EPR kérdés. Szóval nekem van egy nagyon fájó ilyen, nem is tudom, hogy ez miért most, hogy ez is valami, vagy nyugtassatok meg, hogy itt valami klímabe beleszólt, de én tök chillbe voltam az EPR fogyasztásommal, hogy még nincs is itt a Wimbledon, úgyhogy még simán ehetek egy csomó epret nyáron, és azt hiszem másfél hete, vagy valami ilyesmi mondták a zöldségesnél, hogy figyelj, zöldséggyümölcsösnél, hogy fia, ver, ez is over, kész, nincs epe. A faszi azt mondta egyenesen, hogy mert sokat járok oda, hogy ebből már ne vigyél. Ezt mondta. Na, hogyha ezt mondja az eladó, akkor ezt az he means it.
1: Azért Angliában azért más a klíma.
0: Ja, igen.
1: Hogyha az EPR miatt aggódnál.
2: Most utána meleg van egyébként ott is.
0: De hogy az EPR azért a magyar EPR nem tartott ki Wimbledonig? Nem, ez így volt eddig is. Jó.
1: Azért nem itt rendezik. A Római Tenisz Akadémia.
2: Mondjuk azt tudom, hogy Majorkán is van füves pálya egyébként, tehát az egyébként számomra döbbenetes, az ott mi meló lehet összerakni, mert ott aztán egyébként van eső, de hát brutál meleg van, tehát...
0: Műfű. Nektek van bármilyen ilyen eper,
2: tenisz,
0: fétis, eperológia, bármi, amit ehhez hozzá? Nem ez kell, ez csak...
2: Csak... Az utóbbi hetekben már tényleg nagyon gatya volt.
0: Ennyi, jó. Tehát akkor csak izé a gyümölcsössel tudsz egyet érteni.
2: Egyet.
0: Jó,
2: egyet
0: jó, jó.
2: Én is már válogattattam vele legalább. Múlt héten a lehetére, hogy az már nem lesz úgy jó. Már ő is érezte, hogy már nem érdemes úgy vinni.
0: De hogy szerintem én szétadom ezt az eper Wimbledon, meg az izé, ugye a micsoda,
2: a
0: tejszíjabb, tehát hogy, meg az, hogy emlékszem, nekem volt régen egy olyan izém, ilyen dolgom, hogy a Wimbledon hetére, vagy két hetére szereztem VPN-t, és a BBC néztem a teniszt, a Wimbledont, és akkor ott volt ez a dolog, hogy így a stúdió, a két vagy X kommentátor, és egy ilyen überdimenzionált tálban végtelen eper. Szóval ilyen...
2: Gusztáv.
0: Igen, de hogy ilyen full túltolva, és ez szerintem annyira, nem tudom, olyan szép. És akkor kicsit desperate lettem, és nem sikerült. Volt az Adidasnak pár éve egy ilyen eper szériája, hogy így a Adidas logó volt ilyen eperesítve. Az nagyon izé. Na, ott volt merchfomom, elég jól, nem tudom, ilyen szempontból a higiéniám elég jó, de ott nagyon-nagyon így néztem, hogy lehetne rendelni, szerencsére nem lehetett. Jó, bocsánat, ez kikelt.
1: És behaladszott a BBC adásban, hogy a eper csámcsogás.
0: Nem, egyébként ezt én nem tudnám megállni, hogy ott van előttem ennyi eper.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
5: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lachmacun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy kesejű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsó Rádió.
1: A Lamacsó Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: műsor! Jaj, bocs, most a műsor elindult.
1: A műsor elindult. Ez az új közbeszéd. Nem is közrádió, vagy közmédia, hanem közbeszéd. Közgondolkodás.
0: Így van.
1: Megfejtések. Én leszek a fideszes, a Feffi a tiszás.
0: Én leszek Fight! Te leszel a fideszes, én pedig a még inkább fideszes. Viktor egy nagyon szenvedélyes monológot adott elő a próbatermi problémákról. Most ezt kell valahogy átcsatornázni a globális hardcore punkra. Ugyanis főleg ez a témánk.
1: De ezért is nyomhatunk amúgy médiafigyelést. Úgy vettem észre, hogy ez tud működni az ilyen tartalomgyártóknál, mint amilyenek mink is vagyunk. Tesvírem.
0: Olyanok vagyunk, mint a... Jól van ez így?
1: Igen. Ez itt a... Lehet, hogy nincs...
0: Én vagyok a kancsal.
1: Lehet, hogy nincs minden rendben. Befosnak az ember a koncerteken.
0: Az mi van? Honnan másoltad ezt a beszarost? De én szerintem az nem befosás volt, szerintem az szilárd szarról volt. Szóval arról volt, hogy
1: valószínűleg.
0: A fost, azt
1: Telexen volt egy cikk arra, hogy beszarnak az emberek a koncerteken az első sorban, mert hogy stoppolják a helyet. Főleg fesztiválokon. Korán oda mennek, és akkor, hogy így beszarnak.
0: De angolul olvastad, küldted a cikket, nem?
1: Nem, magyarul. Meg, hogy felnőtt pelenkában vannak. És azon gondolkoztam, hogy Tölgyesi Péternek igaza volt abban, hogy azt mondta, hogy Magyarország az egy trendcsináló ország, mert valószínűleg, hogyha a Total Chaos-szal anna a Dürer kis teremben nem húgyozik valaki oda a színpad mellé, hogy ne késsen le egyetlen egy számot se, akkor ez nem terjed el, mint a Covid ilyen világméretű járvány az, hogy az emberek szétfossák magukat.
0: Ennyi. Én azt hallottam, hogy Ördi a Something Against You-ból egyszer beleszart a kezébe, és belerakta valakinek a zsebébe egy Slayer koncerten.
1: Nem Slayer koncert. Slayer koncertről? Nem Slayer koncert.
0: Slayer koncerten is csinált valami.
1: Slayer koncertről kidobták, mert valami RK-ről stage dive volt. Nem, ezt a Mezőtúri Fesztiválon csinálták.
0: Ott, ahol megdobálták a Falcon Gate-et, vagy a melyiket? Nem a Falcon Gate-et, a melyik a Salgó Tarjáni Green Day. Reflected. A Reflected-et megdobálták. Nem őket dobálták meg kövekkel?
1: Nem.
0: A Gepardék.
1: De ez a nagy mezőtúri fesztivál, ahol Ignite volt meg így ilyenek. Nem egy Fúdó nevű zenekart fenyegettek. Vagy tehát kicsit dobálták. De azt hiszem, az valami
0: Nem a Reflected volt, akkor ez nekem miért maradt meg?
1: Az a Fúdó, az azt hiszem ilyen Southern Oracle előd valami lehetett, vagy valami ilyesmi. De hasonló.
0: Én úgy hallottam, valakitől úgy hallottam a sztorit, lehet egy gepárt, hogy egy nylon zacskóba vittek kavicsokat, és azzal dobálták őket.
1: Hát lehet, ez valami másik volt, de most így hirtelen, ami ilyen Green Day, meg ilyesmi, az nekem ilyen. De igen, tehát hogy befostak az emberek. Ti szartatok már be? Írjátok meg az értő hallgatás, kukac, leszarjuk.hu. A beszartam kukaclesarom.hu oldalnak a
0: Fantázia nevű e-mail
1: levele, shitboxába írjátok meg, hogy mi a manó van. Ez az egyik. Meghalt a Spionznak egy tagja, akiről aztán megírta Új Péter, hogy nem volt ember, aki nagyobb hatással lett volna a Magyarországon a zenére, bár senki se ismeri ezt a szembert, és soha se hallgatták.
0: De ezt írtad nekem, de szerintem ez nem ellentmondás, mert hát nem azt írt, hogy senki, hanem hogy nagyon kevesen. De hogy mivel az a nagyon kevés, akik ismerték, azok mind
1: de
0: nagy hatással vannak a
1: kultúrán. Hallgatni, hogy a Fegyelem tagjai ültek otthon.
0: Nem a Fegyelem tagjai, hanem a Balatonnak a tagjai.
1: Hallgatták a Spions-t, és akkor... Jó, akkor írjuk meg azt, hogy háború kell!
0: A Fegyelem tagja nyilván nem hallgatták a Spionzt, hanem Exploited-et, meg nem tudom, mit hallottak akkoriban, de hogy a...
1: Vagy Tizi hazamegy egy dolgos nap után, most rába, és akkor felteszi a Spionzt, és
0: nem
1: akkor...
0: De ezt nem mondja.
1: Sehol se lennék, ha ez nincsen.
0: Nem mondja, szerintem az út.
1: Jaj, a Neumannyi Lászlónak az Avantgárd színháza, hogyha az nincs, geci, akkor a Bandanas riffek azok nem úgy hajlanának. Nem, én ezt akarom mondani, hogy amit itt is sokszor elmondtam, hogy szerintem igazából semmi nincs igazán hatással semmi másra. Nagyon-nagyon ritkán, és sokszor csak ilyen ötlet gyanánt. Tehát, hogy pont nemrég beszéltél valakivel hangosan, ahogy szoktál egy üvöltözve a...
0: Úgy szoktam, sajnos.
1: A Manchesteri Sex Pistols koncertről, és érted, az úgy hatott emberekről, hogy ott se voltak.
0: Mikor? Erről tényleg üvöltöztem egyszer.
1: És azt az úgyják, hogy tehát el sem mentek, nem is látták, de mégis hatott rájuk.
0: Mikor üvöltöztem erről? Tényleg üvöltöztem.
1: Nem tudom, valami koncerten. Majd mindjárt vesszük sorba a koncerteket, és akkor majd ott így megvilágosodsz, hogy melyiken lehetett ez. Igen.
0: És akkor ott mindenki, aki ott hülyének nézett, pedig az egy... Te is tudod, te
1: én a távolban viszont gondoltam, hogy igen, ez így van.
0: De így van, a Joy Division is állítólag ott alakult, a Fall is ott alakult, és nem is tudom, hogy volt még egy zenekar, aki ott alakult.
1: Smith.
0: Ők is?
1: Bascox. Ja. Az is manchesteri. Hát meg csomó mindenki. Ja.
0: Csak hogy aztán igen, azt mondják, hogy már annyian.
1: De ja, tehát meg egy kicsit az van benne, ami Magyarországon szokásos, ez a Magyarországon világhírű. És legendás a harc, és ilyen-olyan kurva jó, meg olyan kurva jó, csak mindig közbe jött valami, meg valaki, aki így tette tönkre, meg úgy tette tönkre. És ez rajtam kívül minden esetben hazugság. Az én esetemben...
0: feleségem viszonylag sokat foglalkozott egykoron az egyetemen a neoavangárddal, és ő megerősítette, hogy ez egy fontos ember ebben a szénában.
1: Biztos.
0: Ettől függetlenül a neoavangárd hány emberben érdekel. Illetve szerintem abban igaz van az UP-nek, hogy viszont erre a magyar undergroundra, ez az egész alternatív szintére volt hatása. Én is láttam most
1: hát a Balaton is az van, régen, hogy ilyen,
0: és játszanak
1: hát egy csomó spion számot. Egy zenekarból lehet három zenekar. Vagy egy zenekar hatott három zenekar, és ez a három zenekar nem nagyon hatott másra. Tehát szerintem ez kicsit a baja a magyar zenének, hogy az ilyen semmilyen. Hogy semmi, se hat semmi másra. Hogy nincs egy ilyen folyamatosság. Nagyon. Tehát, hogy én ezért látom ezt. Ilyen síralmasan. Szomorúan.
0: De azért
1: csinálják az emberek. Majd kiderül, hogy érdemes, hogy csinálják, nem? Most nem tudom, hogy éppen a mércén milyen körök vannak ebbe. Újabb médiafigyelés.
0: Arról akarsz beszélni? Na. Én nem olvastam ezeket a cikkeket. Úgyhogy lehet, hogy tartatunk olyat, hogy cikkek, amiket nem olvastunk, elmagyarázza a másik, aki elolvasta.
1: Hát most elvileg megy ez a nagy... hogy hívják ezt? Alapjövedelem? Művészeti alapjövedelem? Művészi alapjövedelem? Hogy aki művész, az kapjon alapjövedelmet. De miért nem kaphatnak mondjuk könyvelők alapjövedelmet?
0: Miért nem kap mindenki?
1: Hogyha nem alkalmazzák őket. Igen, mondjuk miért nem kap mindenki?
0: Én nem vagy... értem ezt a kultúrát, ezt abszolút nem
1: hát,
0: értem, hogy miért
1: de, hát mert azért egy gumicsont ez az egész, mert hogy igen, hogy akkor menjünk neki a pénz intézményének, és azt számoljuk fel, és hogy számoljuk fel a nemzeteket is, meg a gazdaságot, meg az államokat, meg ilyesmi, és akkor mindannyian dolgozunk azért, hogy legyen lakatása és élelme mindenkinek. Ahelyett, hogy akkor az lenne, hogy hát ő para ez az egész dolog, de engem fizessenek ki, és akkor majd festek szép képeket. De tényleg elkezdtem valami mércés cikket olvasni, amiben már azt vették kizsákmányolásnak, önkizsákmányolásnak, hogy van hobbid, amit így végzel. Tehát akkor, tehát akkor miért nincs mondjuk sportolói alapjövedelem? Hogy nem vagy annyira ügyes, meg így nem nyersz versenyeket.
0: Hát szerintem az a...
1: Meghasonlók, de hogy kapjál akkor már pénzt, mert hogy sportolgat.
0: Hát szerintem ez a csúsztatás ebben, hogy azt mondják, hogy amennyire én követtem ezt a... De ez pár évvel ezelőtt is volt már egy ilyen kulturális alapjövedelem felvetés, vagy nem tudom, de hogy szerintem az a logikai csúsztatás benne, vagy nem tudom, hogy az érv, hogy ezt sokan csinálják ingyen, és ezeket az embereket fizetni kéne. De hogy ezek az emberek, akik ezt csinálják ingyen, ezt szenvedélyből, meg elhivatottságból, hát meg érdeklődésből, meg ilyesmit csinálják. Tehát ha...
1: Tehát neked volt olyan, hogy mentél haza egy műszakból, a kriptából, vagy nem tudom, éjszakai busszal valami koncertről, miután hazajöttünk, nem tudom, Miskolcról, és akkor azt gondoltad, hogy nekem ezért pénz járna. És mi a faszért nem járunk? Tehát arra gondoltam, hogy ez fasság volt bevállalni.
0: Én ezt akarom mondani, hogy olyan azért volt, hogy ezt miért csinálom?
1: Azért ezt nem kellett volna, de nem azt gondoltam,
0: hogy... De lehet, hogyha 20 000 forint lett volna a zsebedben, akkor is ezt gondolom.
1: Ha kapok ezért 20 000 forintot, akkor jobban megérné. Vagy akkor nem lenne szar. Tehát, hogy... Nem tudom, nekem már volt jól fizető állásom, az is nyilván kurva szar volt. Tehát, hogy... És másrészt meg... Én nem szoktam ezt érezni. Tehát, hogy én azt érzem, hogy jó, akkor ilyet nem fogok csinálni, vagy akkor ezt nem, de hogy másrészt, akkor is, hogyha alapvetően nem egy önkifejező dolgot csinálok, hanem mondjuk jegyet szedek, vagy e-maileket írogatok, vagy nem tudom, különböző közösségeknek a pénzügyét próbálom Excelekbe belekalapálni, én akkor arra gondolok, hogy hozzáteszek ez a kultúr, körhöz, meg ez a szintérez is, ez nekem, tehát hogy azért csinálom, mert hogy nekem fontos, hogy ez így létezzen, meg örömmet lennem benne. Akkor is, hogyha csak ilyen furcsa, kurta módon kapcsolatok hozzá, és akkor nem azon pörgök, hogy járna azért a 20 000-es, mert mi a fasz kezdjek azzal, úgymond.
0: Hát meg, tehát na, szerintem röviden...
1: Sőt, nekem egy csomószor volt olyan, hogy ajánlottak pénzt, és nem fogadt, mondta, hogy nem kell. Ezért csak kell tagdíjat fizetnünk a rádióban.
0: amíg ez ki nem derül. De ja, szerintem röviden annyi, hogy tehát, a kultúrás alapjövedelmet nem tudom támogatni, de az univerzális alapjövedelmet az természetesen igen.
1: Igen.
0: De hogy miért pont a kultúrás, hogy ez szerintem egy fasság. És szerintem, ja, szóval, hogy
1: hát meg,
0: dolgoztam már eleget ingyen ezzel az egész szarral azért, hogy...
1: Meg akkor az így hogy van, hogy, és akkor mi van, ha mondjuk aztán meg sikeres leszel? Akkor vissza kell fizetned, vagy mi?
0: Itt van Spencer és az Unholy Grave együttes egyik tagja.
1: Ja, ez az a faszé.
0: Hát gondolom, itt van egy japán férfi. Ott meg a csöves. Na, hát az élő adás varázsa, itt már nem egy hajléktalan, hanem a csöves nevű skinhead a...
1: Hoppá.
0: A kriptából.
1: Sok hoppá.
0: Igen. Nem tudom, mi ez igaz a neve. Csövinek.
1: Hajléktalan.
0: Na, kicsit igen. A Marci magyarázott arról, hogy hogy kéne elmagyarázni külföldieknek, hogy hívják a kriptás gyerekeket.
1: Homeless.
0: És akkor mondta, hogy homeless, but in a tubular way. És akkor van a káros nevű fiú, arra mondta, hogy this is my friend, harmful.
1: Koncertek, amikor nem voltunk.
0: Beszéljünk gyorsan róluk. Na, mindenki kapjon ingyen pénzbe, az meg lakjon ingyen helyeken, és a punkot meg csak úgy csináljuk, azt fogjátok be, meg a zenét, nem csak a punkot. Minden kultúrát. Azt csináljuk azért, mert nagyon-nagyon szeretjük. Én voltam ezen a Hang-on. Azon
1: kívül... akartam is kérdezni, azon voltál-e.
0: Ja, de voltam külföldön is, ugye? Azóta...
1: Igen.
0: És te voltál valamin?
1: Szerintem nem.
0: A Tension Sordo és a nagy Grind Balhé volt.
1: Nem. Hát arra, hogy lenéztem egy

0: És így hárman mennek? Vagy...
1: Kurva sokan. Hát ilyen, mint ön 500-an. Tehát kurva sokan, de hogy érted, egy... most ez olyan, mint a Tatabányán lenne Pride.
0: De ilyen buszoztatottak, mint a Fidesz rendezvényeken az
1: ott, amikor, akik szervezték, azok közül sokan ott aludtak a Kubikban, úgyhogy szerintem ők nem tűnnavaiak. Mert ott aludtak egy...
0: Vagy egy orgiát is csaptak mellé.
1: Nem, a szomszéd szobában voltak, és nem volt orgia.
0: Csak, hát
1: csak egy függöny volt közöttünk, azt hallottam volna, hogy csattognak a testrészek.
0: Gácsolgat, geci. Vagy igen. Ami a női nemű szervből ilyen.
1: Na, és az volt másnap, úgyhogy ott ilyen nagy készülődés volt. Egy olyan zenekarra játszottunk, ami egy pozsonyi banda volt, és pont azon gondolkoztam, hogy olyan 10-15 éve volt egy ilyen hullám, amikor hardkorosok játszottak, meg elkezdték hallgatni ilyen, hát ez az ilyen 90-es évek ilyen popos súgészt. Tudod, ez az ilyen, meg ilyen, tehát kb. Olyan most zenét...
0: Most talán Nothing-ra gondolsz?
1: Tudod, mire gondolok?
0: Volt nem arra, amit a László Márk csinált.
1: Azt nem hallom, Jennifer-re és tudom, az a másik, de ezt nem ismerem. Hát nem tudom, volt ez a Basement...
0: Jaj,
1: ezek ilyen kicsit ilyen poppánkos, tehát kicsit, mint a...
0: Ez nem ilyen Get Up Kids-et nyújt kb?
1: Szerintem annál MTV-sebb volt, mint a Get Up
0: Title
1: Kids.
0: Fight, meg ezek nem.
1: A Title Fight az meg inkább grunge. Tehát ez egy kicsit shoegaze-es volt, de tudod, közben olyan volt, mint ilyen MTV rockbandák 2000-esek elejé, 90-esek végéről. De, és nagyon amerikázás, de közben meg szlovákok voltak, szóval tudod, kicsit ilyen mi a faszom ez? És megint belefutottam abba a problémába, hogy de úgy nagyon cukik voltak, jó fejnek tűntek a zenéjük. Nem annyira tetszett, egy-két pillanat volt, amikor úgy elragadott, de meg például, na, amit például respektálnom kell, hogy ha lenne egy ilyen zenekar Budapesten, ennek a zenekarnak volt egy olyan szám, ami az ilyen antifasiszta szám volt, és az ott a refrén, hogy valami Good Night White Pride, vagy valami ilyesmi. És azon gondolkoztam, hogy ha lenne egy ilyen zenekar Budapesten, az biztos, hogy nem lenne explicit antifasiszta, úgyhogy a szlovákok ebben is leelőztek minket, hogy van egy kicsit gatya ilyen grunge-os pop-punk zenekaruk, de ezeket is ismerem, ők is ott mennek a kriptások. Lazac, minden, de hogy antifasiszták. És az a fiaskó, ami egyszer a Pletyka zenekarral is velem megtörtént már Csehországban, hogy együtt játszol egy szlovák zenekarra, és kicsit megbeszéled a zenekartársaiddal, a barátaiddal.
0: És beszélnek magyarul?
1: Vagy nem tetszett, és aztán odajön valamelyik is megszól magyarul, igen. Ez megtörtént, mert bemondtam a mikrofonba, hogy mi jöjjünk a Gerinc Budapestről, Tatabányáról és Dunaszerdahelyről, és odajött a dobos, hogy Dunaszerdahely, is onnan valós is. Így kicsit, hát ilyen törtem.
0: Tartsi.
1: Törtem, hát a Tartsi
0: Dunaszerdahely. Oda ment és mondta, hogy jött Dunaszerdahelyi?
1: Nem, a másik dobos, a másik zenekar dobosa, és kicsit beszélt magyarul. Tök jó, de nagyon jó volt ez az este, nagyon szeretem azt a helyet, tök jól éreztük magunkat, volt fasz a kaja, ilyen wrappet csináltak. Van ott egy arc, egy punk arc.
0: Ilyen wrapper?
1: Trnavában, aki házilag csinál szeitánt, de kurva jó, és már éttermeknek árulja. És
0: hogy, szokott, de hogy szokott volt.
1: De hogy ilyen ipari mennyiségben csinálja már.
0: Ez
1: nem
0: nehéz, különben.
1: Ja, és ilyen étter. Én sok szeitánt tettem már, de ez volt eddig a legfinomabb, amit életemben ettem. Gondolkoztam soha, hogy megpróbálok majd én is csinálni, még nem próbáltam soha. Na, utána pedig elmentünk a Punkstreffenre, ami, te ott nem voltál még, ugye?
0: Nem.
1: Az a szabályuk, hogy egy zenekar egyetlen egyszer játszhat csak.
0: Valaha?
1: Aha, jaj. De én most kicsit így...
0: Mi tesznek kivételeket?
1: Nem. Kicsit megfogalmazódott bennem, hogy itt szívesen mennék minden évben, mert olyan kúra jó volt. Kúra jó helyen van, egy ilyen kibaszott random falu, végén egy ilyen tanyaszerűség, de ilyen tök szép, ilyen jó környezet, tök jó hangcucc, nagyon jól éreztük magunkat. Láttuk az Astiót, amit szerintem lassan az elmúlt három évben legtöbbet látott zenekar.
0: Délre, de Balkán, vagy Közép-Európa, akkor az Astióval találkozunk, hogyha nyugat, vagy észak, akkor meg az Industrival.
1: Ja, amúgy igen.
0: Elmúlt három évünk, amúgy az igen, kb. Tényleg. Így ez.
1: Tényleg, ja. Igen. De velük is bandáztunk egy kicsit, meg a Country Cheese is volt. Előtte elszívtunk egy cigarettát, aminek kicsit furcsa íze volt, és a Country Cheese nagyon-nagyon... annyira, bazdmeg, lejátszottak az első számot, és ahogy lejátszottak az utolsó hangot, elment az egész fesztiválon az áram.

0: Tényleg olyan volt, hogy annyira, ez annyira kemény, hogy ezt már nem bírja el a rendszer. Volt kis színház ott is, ő rájuk is hatott biztosan a Naimányi, meg a Molnár Gergely, mert megfogták a, összeszedtek szemetet, így zsákban, a színpadon, és így széttépték, és így rászorták a közönségre.
1: Ez nem szép, és utána összeszedték?
0: Jó, oké, szerintem nem hiszem. Úgyhogy ezek voltak, az tök na, jó kis fesztivál ajánlom.
1: És mi volt ez a hang?
0: A hang az egy nagyon brutálisan generikus amerikai hardcore zenekar jellegű lengyel hardcore zenekar, ilyen 20 év körüli gyerekek, de van egy kiadójuk, szóval látszik, hogy megint szereznek egy csomó koncertet, azt hiszem, hogy ott hogy kell kiejteni ezt a gecis város?
1: Gdansk.
0: De mondod a G-t az elején? Gdansk?
1: Gdansk. Hát egy
0: picit. Na, szereznek ott koncerteket, Puhán. Minden ilyen nagyon lelkesek, cseréltem is velük kazit, ilyen van valami válogatásuk. Aranyosak voltak nagyon, a zenéjük teljesen random, nem olyan rossz, de kurva random. Nem olyan rossz kis fos, de az európai zenekarok középmezőnyébe bele nem helyezném. Viszont a Lotti Bigotti meg a Láz is tök jó volt. A Láz kicsit ilyen esetlen volt most, és ez nekem kifejezetten tetszett.
1: Minek köszönhetően?
0: Nem tudom, az Andris kurva meleg volt, és az Andrisnek nagyon izzadt a tenyere, és csomószor elejtette a dobverőt.
1: De tényleg jobb a dobverő, volt kis... mindig elfelejtem. Hogy? Mindig elfelejtem, hogy ő dobol benne.
0: Ja, és volt ilyen kis bénázás benne, és tök jót tett nekik ilyen. Nem ilyen izé volt élőszövet acélvázon, hanem ilyen emberibb.
1: Acéllázon.
0: Na, te meg nem voltál semmin, ugye?
1: Nem, otthon. Otthon meg melóba.
0: Ezek jó helyek. Otthon egyre jobb. Jöjjenek zenék, én kezdem most, ugye? Ezeket ma raktam össze a munkahelyemen, kliensek közötti beszélgetéseknek a szünetében, úgyhogy kicsit szedetvedett és hirtelen.
1: Ők is beraktak vendégszámokat?
0: Ezt majd a végén megbeszéljük. Gyerünk!

0: A kutya úristenét, folytatjuk a műsorunkat.
1: Folytatjuk a megszakítást.
0: Ja, nem nyitottam meg a műsornak a listáját, de...
1: Addig számoknak a listáját, a műsornak a listáját, ezt fejbe tartjuk.
0: Jaj, össze-vissza nyomkodom, Viktor!
1: Azokról a seggfejekről, azok a seggfejekről van tényleg, akiket meg fogunk ölni. Őket is, és az egész családjukat.
0: Itt hallottátok először, ezért vitték el azt a
1: milyen játékot játszunk, de nem mondtam, hogy kiért.
0: Ezt a fogatlan kócos.
1: Hogyha használom, hogy orvágterét nyírjuk ki, akkor kineveznének valami minisztériumban valami főszopónak. Hogyha használom, hogy a, nem tudom, Riff Bálintet fogom megfingatni, porba fingót, befingatom, lefingom, akkor lehet, hogy kattan a bilincs. De,
0: lehet, de egyiket
1: sem mondtad. De ez egy humoros műsor, és én csak egy komédiás vagyok.
0: Egy komédiás, egy bukott diák vagyok már rég. Az első szám a Ljubljanai Pogubától volt a Tank.
1: Egy szopóbóc vagyok.
0: És a szopóbóc barátom azt mondta, hogy nem annyira tetszik neki ez a Poguba kislemez. Pedig szerintem nagyon
1: szokni
0: jó.
1: Kell.
0: Szerintem nagyon jó, nekem nagyon tetszik.
1: Jó dolog, a munka csak szokni kell, mint hogy a kitartott picsáknak a cuccokért szopni kell.
0: Ez ki mondja? Ki
1: Steve,
0: lakik?
1: Igen, kispesti testvérem.
0: 19 gram vicc lesz, úgy hallottam Kispestre.
1: Ja.
0: Neked úgyis sics lesz.
1: A de tényleg azt kihagytuk, és itt is van az egyik ilyen zsaruszopó faszkalap, vagy előbb itt
0: milyen zsaruszopó faszkalap?
1: Hát az a szikrás.
0: Aki ja, ki ott tized?
1: Hogy Jámbor András rájött arra, hogy mi a drogfüggésének az ellenszere, minél nagyobb rendőrlétszám.
0: Így van, ez
1: olyan
0: a designer drog probléma.
1: És amikor Kispesten otthon így üldögélek, és akkor azt gondolok, hogy bekristályozzak, akkor felmegyek a statisztikai hivatalnak honlapjára, megnézem, hogy éppen hány rendőr van állományban, és mivel nincs elég sok, azért nagyon durván bekristályozok, de hogyha többen lennének, akkor nem kristályoznék be.
0: Annyira átkozottul igaz. A másik
1: na,
0: szám...
1: de Pogubával kapcsolatban, hát csak annyi, hogy odaírják, hogy disorder, meg ilyesmi, és annyira nem disorder, szerintem a basszus egy ideig, de aztán még olyanná vált, szóval, hogy meg lehet szokni. És hallgattam a héten egy lemezt, ilyen régit, és az volt a vicces, hogy az elején nem tetszik az ének, de mivel valószínűleg egybevették fel, ezért a végére már elkezd rekedni az énekes hangja, és egyre jobb lesz. Szóval.
0: De ez mi ez? Ez mi?
1: Akik te játszok is egy számot, ez a Kohu63, csak egy másik lemezük.
0: El akarom hívni ezt a Pogubá. Löpösen.
1: Jó, teszed.
0: Kemények eljönnek majd, ja. Második zenekar az angol Hardware. Tőlük volt a Face the Flag. Ezt a YouTube kedvenceim mappába visszatekertem több évet, és ott találtam, semmit nem tudok róluk mondani. Angol post-punk 79-es, azt hiszem ez a kislemez, amin ez van. Nekem tetszett. A harmadik szám a Geisterfahrertől volt a Magazin. Az a helyzet, hogy ez, mikor hallgattuk, akkor jöttem rá, hogy nem jó fájlt töltöttem le, nem ezt a verziót akartam belőle, ez egy élő volt, de nem fogom kijavítani, úgyhogy most ezt együtt meghallgattuk, ezen együtt, ez nekem is meglepetés volt, mint nektek hallgatók.
1: Ez egy kísérleti adás.
0: Abszolút, ez a kísérlet nem sikerült, hallgassátok meg a YouTube-on, mert ott egyen jobb. Szintén hasonló módon találtam rájuk egy régi YouTube kedvencem. Nem nagyon volt időm többet gondolkozni ezen a műsoron, és nem tudok semmit róluk, azt hiszem németek talán. Lehet, hogy svájciak vagy osztrákok.
1: Mi ez a jugoszláv faszi?
0: Milyen jugoszláv faszi?
1: Nem azt mondtad, hogy a YouTube kedvencednek a csatornáján találtad?
0: Nem, a YouTube kedvenceim mappában tekertem le.
1: Bocs, most egy kicsit kicsekkolok.
0: Nem baj. Aztán az Indikátor B-től volt a Zadnye Stanica. Ők most nagyon nagyot mennek ezzel a kislemezzel. Rengeteg helyen látom amerikai hardcore punk rajongók posztolják a...
1: Hát már General Speech adja ki.
0: Ja, igen, oké.
1: Okay. Aki
0: ja.
1: Magyar.
0: Részben. Mi a nagyanyja, vagy ki-e?
1: Azt mondja, igen. Mondta neki, hogy jöjjön majd ide, hogy kapcsolódjon a gyökereihez, és azt mondta, hogy jó, ma beszéltem a fatalommal, és lehet, hogy jövőre akkor idejövök, és akkor meglátogatom.
0: Aludtatok nálatok?
1: A családot, meg ilyesmi.
0: Így van is családja itt?
1: Aha, vannak valami rokonok itt, és akkor meg hogy az Aki nagyon mondta, hogy Magyarország az fasz a hely, és akkor kérdeztem tőle, hogy és kifejtette a teóriáját. Jaj,
0: akkor mostanában is beszéltél vele?
1: Aha, és hogy kérdeztem, kifejtette az Aki a teóriáját arról, hogy a magyarok azok igazából földön kívüliek, akiket csak így ledobtak Közép-Európa közepére. És azt mondta, hogy természetesen elmondta.
0: Aj, az öreg Andrej, vannak neki elméletei. Alig vár, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz vele zenélni, és én azt képzelem, hogy extatikus élmény egyszerűen. Az utolsó zenekar, amit a játszottam, az a Las Timidas, ami azt hiszem, hogy spanyol banda, és tőlük volt a Dani. ők úgy merültek fel, én azt hiszem nem ismertem őket korábban, hogy a küldtem pletykalemezeket a bécsi Musikverstartrung Steinar nevű lemezboltba, ahol Mr. Steinar válaszolt, szerintem nem tudom, meghallgatta a lemezeket, mielőtt bevette őket, de válaszolt, hogy olyan a pletykalemez, mint ez a banda, szerinte.
1: Akkor csak meghallgatta, nem?
0: Hát utána, szerintem már hogy fizikailag, amikor ott volt a lemez, és hogy szerinte ez a 2010-es évek egyik elhanyagolt. Szar. Nem, az egyik legalulértékeltebb mesterműve, és hogy tökre hasonlít rá a pletyka. Szerintem minimálisan hasonlít rá a pletyka.
1: De ez nem mestermű, vagy így, vagy nem, azt akartam, hogy ez is mestermű.
0: Nem, azt írta, hogy jó, igen. Hát azt nem mondta rá, hogy mestermű, de hogy nagyon alulértékelt ez a banda, és tök jó, hogy hasonlít rá. És ez a szám, a Zsófi azt mondta, hogy ez a szám arról szól, hogy Dani egy nagyon jó képű fiú, nagyon jó a stílusa, nagyon jól tud főzni, viszont nagyon büdös a segge. Sajnos.
1: Ó. De ezt meg lehet mosni.
0: Meg. Nem tudom, hogy megszokta-e.
1: Sőt, vannak olyan kultúrák, ahol azért nem esznek balkézzel, mert azzal mossák a seggüket.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Melyik ez a kultúra? Te? A vargyai kultúra?
1: De én megmosom a kezemet, mint nem megmosom a seggemet.
0: Ennyi. De ráérsz így vízzel.
1: Meg én később villával szoktam menni általában. Kivel a szendőcsöket.
0: Na menjenek a zenéid. Kohu63.com

0: Ez itt a Állítsunk minden drogfüggő mellé rendőrt Józsefvárosban mozgalom új műsora. Elmondja a kollégám, hogy milyen rendőrbarát szerzemények hangoztak el.
1: Meg a nők nem értenek ehhez párkapcsolati téma okfejtés. Amúgy te láttad azt a hirdetést? Van valami hirdetés, ami szerintem ilyen viselkedjünk jól az utcán típusú hirdetés, hogy a térdem nem a te jutalmad. Van egy ilyen. Ezt találta, a Nagyvárad téren van az egyik villamos megállóban.
0: Nem is teljesen értem. Ja, hogy...
1: Ilyen, hát itt szoknya van rajta, és ott van, hogy a térdem nem a te jutalmad. És azon gondolkoztam, hogy vannak olyan nők, akik azt hiszik, hogy a férfiak a nők térdét nézik. Hogy az, hogy anyád, milyen térde van. És így, hát én nem tudom, én nem vettem még részt olyan beszélgetésben, hogy térdekről szólt volna, vagy hogy ilyen
0: egyszer térdképekről. Emlékszem, akkor Stevie Wonderről.
1: Pont ez jutott kömmel eszembe, igen, hogy...
0: Neked a könyök is csöcs, csak kemény. Szegény, öreg néger remény. Ezt repelted 15 évvel ezelőtt. És én, nekem azt mondom, heti szinten jut eszembe azokkal.
1: Na,
0: is.
1: De térd, ez nem a jutalma.
0: A könyök is csöcs, csak kemény.
1: Térd is csöcs. Mondjuk ha szerintem, de szerintem ez hogy hívják?
0: Vádli?
1: A vádli a láb cicie.
0: Oké.
1: Okay.
0: Prove me wrong.
1: Csinálok majd egy ilyen plakátot, amely a térdem nem a te utalmad, mert a vádli a láb cicie. Vardjai Viktor. Vagy a leszarom.hu. Most bemondtam a nevemet. Ajaj. Na, első zenekar, Finn. Kohu 63. A 63-at azt úgy mondják Finnországban, mint én most mondtam, mert finnugor nyelven beszélek. Baze. Valta 2 volt a szám címe.
0: Megálltunk egy klasszik felnőtt zenekar turnézik a gerinccel ezen a hétvégén. Megálltunk egy
1: múzeumban?
0: Egy bisztróban, egy vegán bisztróban enni egy hamburgert, valami szlovák faluban, vagy cseh. És beszéltük, hogy mit rendeljünk, és azt mondta az eladónő, hogy honnan valósiak vagytok? Svédországból? És mondtuk, hogy nem, Magyarországról. Á, igen, az nagyon hasonló nyelv. És mondtam, hogy jó van, persze.
1: Ja.
0: Add a burgert, mama, az fogba pofálod.
1: Ezek jól levágják az emberek ezeket a szitukat. Mint amikor elmondtam fodrászhoz, és akkor megkérdeztük, hogy te színész vagy? Azoknak ilyen hosszú hajuk.
0: Soha nem akartál színész lenni.
1: Soha. És akkor én persze belekezdtem, figyelj, és elmondom neked, hogy figyelj, nem fogod elhinni, de én egyszerre vagyok nagyon vad punk zenész, hogy tényleg így látnád, meg hallanád a dolgokat, amiket csinálok, azt gondolod, ezt még nem csukták le. Másrészt, meg könyvelő, akik azt gondolják a többiek, hogy elnél unalmasabb faszkalapot, a világ nem hordott a hátát. És most itt vagyok, és a kezét között szépülök meg színészé. Na, aztán a japán diszarejtől szólt a Balder Dash című szám.
0: Ezt megkaptam tőled egyszer ajándékba szülnapomra. Ezt a lemezt.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Én azt hittem, hogy ez kis lemezem van meg nekem.
0: Ez a szám nem azonban. De az is lehet, hogy megvettél.
1: De ez nincs meg nekem eredetiben. Nekem nincs meg eredetiben. Ugyanaz van meg, ez a Blackwater kiadás. Újra kiadásban. De ez jó, ez jó banda.
0: Blackwater az a portlandi?
1: Aha. Hát ez a Lébenet utának a dobosa. Azt hiszem nagy részt.
0: Aki a Witch Huntban is volt? Nem volt a Witch Huntban?
1: Nem, a Witch Hunt az Philadelphia. A Witch Huntban a...
0: Miben volt meg az a faszin?
1: A Sigoldznak a dobosa volt.
0: Ja, tényleg, oké.
1: A Lebanon-tottennek a dobosa az abban a Long Knife-ban van benne, aha, meg a Hellshock-ban.
0: Ja, Hellshock-ban, ja.
1: Meg lehet, hogy benne van még valamiben, de azt nem tudom. Aztán a Gloom-tól szólt a Nuclear.
0: Benne van egy jó, brutális cigibe.
1: Annihilation című nóta. Most ebben néztem Gloom koncert videókat, és úgy gondoltam, akkor miért lejátszanék le egy számot tőlük.
0: Mi a faszért ne?
1: Fasz a banda. Menő banda. Mostanában minden fiatalon.
0: TikTok híresek, úgy tudom.
1: Gloom felváró van.
0: Igen.
1: Mint a szégyen kazetták, az is bepörgött most TikTokon.
0: Igen. Úgy. Kb. Úgy.
1: Aztán a
0: annál kicsit kevésbé.
1: A dél-amerikai IRA-től szólt a Death Satin című nóta. Ez egy fasz a kislemezről van. Túl sokat nem tudok ezekről a zenekarokról elmondani, mert hiába voltak legendásak és iszonyatosan meghatározóak a szinterük számára, alig hallgatták őket, és én is csak hallgattam őket, és nem tudom az egész nagyon avantgárdista hátterét annak, hogy miket csináltak, De...
0: Jobb is így.
1: De jobb is így. Aztán a francia Fritox-tól szólt a Sárivári, ami az unokahúgomról szól, ki Sári. És biztos vagy, Vári. Vagy, Várgyái.
0: Vagy arról, amikor apám elénekelte a Sex Pistols-tól a Holiday in the Sun-t, és úgy énekelte Halavala, Szalavala, U.S. Sanya.
1: Ez király.
0: Ez olyan, mint a Sárivári majdnem.
1: Apukád Mohamed.
0: Kicsit abban van, ja.
1: Nem, hogy ez jó banda. Jó oly banda.
0: Én is
1: jó oly banda, nem a Fritox. Akikre elmentem hozni egy sört, és visszajöki, azt mondtad, hogy te féreg. Ebben ez nem torzítós.
0: Nem, azt mondtad, hogy nem szereted éppen torzított hardcore-t, és nem hallgattam az egészet előről az újra, LGT-t. De azért ez a zenekar hardcore-nak is nevezhető. Ez a dal hardcore-nak is nevezhető.
1: Inkább oly. Oly hardcore.
0: Nekem az oly ennél sokkal dallamosabb.
1: Jó, hát munkás.
0: Az oly az kocsmarok.
1: Népszava, Isten szava. Szóval
0: benne van a pékfosza.
1: Ezzel menni kell. Aztán a Phoenix arizonai Feeders-től szólt a Gut Rage című nota. Na, ők viszont benne voltak a Neo Avantgarde-ba, tényleg.
0: Érezted már

0: Nem a túrádió.
1: Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lakmacsun Rádió. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet!
2: Sziasztok, ez a Faro Lines műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

La maçun radio. La maçun. És ez a step by step. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból Attila S. a házigazda. És a szokásos ambient, elektronika, funk, disco, house a végén majd. Úgyhogy maradjatok itt velem. Lamacsun, step by step.

Valeu.

Lamacsun Rádió, és a műsor felénél járunk, step by step. Attila és a házigazda. Hello Kata, Hanuszen, hello Viktor.

és a helyszín a Pók büfé, Nagy Fuvaros utca. Szóval nyugodtan gyertek ide, élőben is lehet hallgatni a rádiót.

tracklistát pedig összeírom. Az Archiban fent lesz pár napon belül. És egészen este 10-ig megyek tovább. Lamacsón, step by step.

dude.

És az utolsó zene a mai műsorban. Dirty Channels, Jungle Echoes, Razor and Tape, New York. De a tracklistát majd úgy is összeírom. Lamacsón Step by Step Archinál keressétek. Hello Armin, hello Gergő.

legközelebb pedig 2 hét múlva lesz élőadás. Addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!

0: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
4: Felséges királyapák! Úgy gondoltuk, szóval...
5: Add ki a részünket!
6: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló hatalmat csak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Az utolsó tanácskéket nem hagyta, hogy a

Hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt, hiába volt

There will be no Armageddon.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
4: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakukat lahmacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!

Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Közvetlen értékesítés. A közvetlen értékesítés, sales pitch, Philip K. Dick egyik novellája, amelyet 1953-ban írt, és 1954-ben a Future Science Fiction magazin júniusi számában jelent meg. Magyarul a Lenna Sivár Földön című novellás kötetben olvasható.

0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: Ez itt a Lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Madárvonulás. A középkorban elterjedt az úgynevezett alámerülési szubmerziós elmélet, melynek egyik fő népszerűsítője Olaus Magnus svéd érsek volt. Ezt fecskékre dolgozták ki részletesebben. Eszerint a fecskék ősszel a nádasokban gyülekeznek, ahol hosszú bánatos dallal búcsúznak a napfénytől, majd a víz alá merülnek, és hosszú láncokat alkotnak oly módon, hogy mindegyik bekapja az előtte lévő lábát. Ezt az elképzelést egy Jenner nevű kutató döntötte meg kísérleti úton, víz alá merített egy sarlós fecskét, amely percek alatt elpusztult.

0: Macho Rádió.
1: Na mi van még?
0: La Macho Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsúrádió.
1: Lamacsúrádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsúrádiót az italműhely támogatja.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
3: Üdvözlök minden kedves hallgatót! A Lahmacsun Presents március 15-i külön kiadásán. Ez itt a Lahmacsun Rádió, és én Lahma János vagyok. A Lahmacsun Presents a rádió saját készítésű műsora, és mint ilyen, itt szoktuk bemutatni a számunkra fontos, szerintünk különleges, vagy nekünk értékes, általában egyedi és egyszeri előadásokat. A mai adásunknak a címe 23 Petőfi vers elszavalása, a szavaló művész, az előadó pedig Vörös Vilma, aki küldött nekünk egy üzenetet, amit mindjárt lejátszunk a kedves hallgatóknak, de előtte egy rövid bemutató. Vörös Vilma, később Hegymegi Jánosné, Felső Gallán született 1923-ban. Hosszú, majd 60 éves karrierje során Sajó Szentpéteren és Akteleken és Budapesten is dolgozott, mielőtt nyugdíjba vonult volna. Ennek közel 40 éve, és most 100 évesen úgy döntött, hogy előadó művész lesz. Megtanult tehát Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára 23 darab Petőfi verset. Ezeket egy huzamban és fejből szavalta el nekünk. Egy igazán változatos listát ráadásul, amit a szerkesztőségünk mindjárt előkeresésbe olvasunk, hogy mi fog elhangozni. Na már meg is szereztük azt a bizonyos papírt. Tehát 23 Petőfi Sándor vers sorjában a következők lesznek. 1. Jövendülés, 2. Távolból, 3. Érik a gabona, 4. Befordultam a konyhára, 5. Füstbe ment terv, 6. Est, 7. Fa leszek ha, 8. A magyar nemes, 9. Ereszkedik le a felhő, 10. Fekete kenyér, 11. Reszket a bokor, 12. Egy gondolat bánt engemet, 13. Szabadság szerelem, 14. A Tisza, 15. Szeptember végén, 16. Pató Pál úr, 17. Falu végén kurta kocsma, 18. A puszta télen, 19. Anyám tyúkja, 20. Nemzeti dal, talpra magyar, 21. Szülőföldemen, 22. Itt van az ősz, itt van újra, és 23. Kereszt úton állok. Most pedig lejátszanánk Vörös Vilma beköszönő üzenetét, és aztán elindul a verses futam. Köszönjük szépen, és boldog ünnepnapot kívánunk mindenkinek mindenfelé. Vivát! És itt vannak a gombok.
4: Igen. És azt kell neked megnyomni?
3: Már megnyomtad.
4: Igen.
3: És most megy a felvétel. Úgyhogy mostantól kezdve bármikor elkezdheted a jövendüléssel.
4: Igen.
3: Már megy a felvétel, de nem...
4: Na és akkor most mondjak valamit előtte, vagy nem mondjak semmit?
3: Amit csak szeretnél.
4: Nem tudom, hogy akik hallják, hogy gondolják, hogy az ember sokszor elégedetlenkedik a sorsával, és hát én is nagyon nehezen vállaltam azt, hogy nem látok, és soha nem lehet tudni, hogy a Jóistennek milyen célja van azzal, hogyha az emberre valami nehézséget nyújt. És soha nem jutott volna eszembe, hogy verseket tanuljak, ha én keresztelkén tudok fejteni, vagy tévét tudok nézni. De mivel ezek már nekem nem jutnak osztályrészül, hát így a barátaim segítségével megtanultam a verseket. És tekintettel arra, hogy ebben az évben Petőfinek van az évfordulója, és mivel Petőfi is 1820-ban született, én 1923-ban születtem, hát 2023-ra megtanultam 23 Petőfi verset. És ezt szeretném megosztani velük. Akkor Petőfi Sándor, jövendő és telefon.
3: Még jó, hogy nem kezdted el.
4: Igen.
3: Pont jókor.

0: kéz. Az álom ablak, melyen át a lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet. Nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyi növének, s átröpültem a levegőt, a végtelen. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvendesz. Hosszúra nyújtja érted Isten, álmodnak boldog titka ez. És nőtt a gyermek. Lángra lobbant melegkeblén az ifjúkor, s a dal malasztos enyha szívnek, midőn hullámzó vére forr. Lantot ragadt az ifjú karja, lantján akadta érzetét, dalszárnyon a láng érzemények madárként szálltak szerte szét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát, és a költőnek sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal, édes méze, s mit a költő a lantnak ad, szívének mindenik virága, értéből egy-egy drága nap. Pokollá lett a láng érzemény, s ő a lángban martalék. A földön őt az életfának, csak egy kis lángja tartja, ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallá, mint a szülő bús ajka, kínjának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút. Soká ígérte éltetné őt az ég, tán az állam is hazud. Anyám, az álmok nem hazudnak. Takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám soká örökkön él.
1: A következő a listán az a távolból.
0: Igen.

Petőfi Sándor távolból. Kislak áll a nagy Duna mentében. Ó, mi drága el a kocska nékem! Könyben úszik két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik. Vágyaimnak sólyom szárnya támadt, s odahagytam őslakom s anyámat. Kínok égtek a szülő kebelbe, hogy búcsúnak csókrát ráleheltem. Kinyalángi el nem aluvának, jéggyöngyétől szeme harmatának. Mint ölelt át leszkető karával, mint marasztott esdeklő szavával. Ó, ha akkor látok a világba, nem marasztott volna tán hiába. Szép reményünk hajnal csillagánál, a jövendő tündért kert gyanánt áll. Csak midőn a

tömkerekbe lépünk, de mi észre gyászos tévedésünk. Engem is, hogy csillogó reményem biztatott csak, minek elbeszélnem. De mióta járom a világot, bolygó léptem száztövisre hágott. Szép hazámba ismerősök mennek. Jó anyámnak tőlük mit izenjek? Szóljatok be földiek, ha lészen utazástok háza közelében. Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Ó, ha tudnám, mi nyomorban élek, meglepedne szíve a szegénynek.

0: Vecchi giovani.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, Érika gabona. Érika gabona, melegek a napok. Hétfő virradóra aratásba kapok. Érik szerelmem is, mert forró a szívem. Légy te aratója, édes egyetlenem. Petőfi Sándor, befordultam a konyhára. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára. Azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odabenn szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott is, ahogy rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak volt ám nagy a lángja. Én beléptem, ő rám nézett, alig ha meg nem igézett, égő pipám kialudott, alvó szívem meggyulladott.

0: Petőfi Sándor füstbe ment el. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn egy bölcsöm ringatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni játszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Fölteszem mindig a kezem, ha vége van, hogy tudd, hogy vége.
1: Igen, nagyon jól csinálod. Pont ezen gondolkodtam, hogy ezt milyen profin kitaláltad.

0: Ez is egy ilyen kis kedves.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, az est. A nap lement, eljött a csend. Szellőzött felhők között merengbe jár a holdsugár, mint rom felett a képzelet. A városi nem élvezi, falun keresd, mi szép az est. Utcára mél leány, legény, dalolni kezd. Halván a neszt, dalol vele a fülmile, lágy éneket, alom megett. A kert alól furulya szól. A pásztor ott tüzet rakott, s míg elterül a tűz körül, s megszólal a bús furulya, ökre, lova, jár tétova, és harmatos fület tapos. Eközben a kert ajtaja halkan kinyíl. Miként a nyíl, odasuhan, víg boldogan a pásztor, és van ölelés, van csókolás, mert ki volna más, ki megjelen, mint szép híve. Mulassatok ti boldogok, miért köztetek nem lehetek?

Petőfi Sándor. Ha leszek, ha fának vagy virága. Ha harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek. Ha leányka, te vagy a mennyország, akkor én csillaggá változom. Ha leányka, te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom.

0: Petőfi Sándor, a magyar nemes, őseinek véres kardja, magasan függ rostamarja. Rostamarja nem ragyog, én magyar nemes vagyok. Munkátlanság csak az élet, van életem, mert henyélek. A paraszti a dolog, én magyar nemes vagyok. Jól készíts paraszt az utat, mert hisz a te lovad vontat, csak nem járhatok gyalog, én magyar nemes vagyok. Tán a tudománynak éljek, a tudósok mind szegények. Nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok. Van igaz egy tudományom, ebben párom ritkán látom. Enni, inni jól tudok, én magyar nemes vagyok. Mit törődöm a világgal, a világnak száz bajával? Majd elmúlnak a bajok, én magyar nemes vagyok. Ősi jó, milyen jó, hogy nem adózom. Gazdaságom van, de nem sok. Van adósságom, de sok. Én magyar nemes vagyok. Ősi joggal, ősi házban, éltemet, ha elpipáztam, mennybe visznek angyalok, én magyar nemes vagyok.
1: Bravo!

0: Ereszkedik le a felhő.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor írta. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az idő, az óra, ezt mindig eltéveztem, kezdem előről.
1: Jó. Jó.
0: Ereszkedik le a felhő, Petőfi Sándortól. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az óra jó későre jár. Barna kisjány, alszol-e már? Hallod-e a fülemülét? Fülemüle bús énekét. Záporeső csak úgy szakad, fülemüle csak dalolgat. Aki búsdalát hallgatja, megesik a szíve rajta. Barna kislány, ha nem alszol, hallgasd, mit e madár dalol. E madár az én szerelmem, az én elsóhajtott lelkem. Petőfi Sándor, Fekete kenyér. Miért aggódol, lelkem jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincsen idehaza, tán fehérebb kenyérrel él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon jobb ízű én nekem, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér.

Tetőfi Sándor, reszket a bokor. Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsin kis leányka, te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Tele van a Duna, tán még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De hogyha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.

0: Petőfi Sándor egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, melyet a titkos féreg fogarág. Elmúlni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne így halált adj, Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek ha fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész szakít ki tövestől. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe, eget földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, jármát megunván síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, a zászlókon eme szent jelszóval világszabadság, s ezt elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott essem el én a harc mezején. Ott folyjon az ifjú vér ki szívemből, s ha lelkem örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéri zörej, a trombita hangja, az ágyú törej. Holttestemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság.
1: Bravo! A következő a szabadság szerelem.
0: Igen. Petőfi Sándor, szabadság szerelem. Szabadság szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. Ez egy ilyen kis rövid.
1: Igen.
0: A Tisza?
1: Igen.
0: Na ez hosszú.
1: Így van.
0: Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kistúr siet beléje, mint a gyermek anyja keverébe. A folyó, ó simán, oly szeriden ballagott le parttal a medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Sima tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépei csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga főegy szőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszköt vett fejére, s olyan, mintha égne, folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyoró, s rekete bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon át látni távol kisfalucska tornyát. régi órák szép emlékeképpen rózsafelhők úsztak át az égen. Nagy messzebbről rám melengve néztek, ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj, az ünnepélyes csendben egy madár csak néha füttyentett be. Nagy messziről a malom zúgása olyan volt csak, mint szúnyog dongása. Túlnam vélem, áttelemben éppen pórmenyecske jött, korsó kezében. Korsaját még telömelítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ott a némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna a lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétül. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, s mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, s lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva, félszendergésemből, térre vert harang zúgása vert föl. Jön az árvíz, jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.
1: Éljen, éljen. Ez nagyon hosszú ez a vers, és nagyon...
0: De szép.
1: Hát ez egy, igen, egy hosszú történet.
0: Igen.
1: A következő az a szeptember végén.
0: Igen. Petőfi Sándor, szeptember végén. Uh-huh. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takar el a vércitetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a világ, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tettem imre könyvezze, borítasz-e szemfedelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszt. Én följövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörölni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, se szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret.

Petőfi Sándor Patópálul. Mint elátkozott királyfi, túl az óperencián, él magában, falujában, Patópálul mogorván. De más lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség, közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Romadozó félben a ház, hámlik le a vakolat. A szél egy darab födéllel már tud Isten, hol halad. Javítsuk ki, mert ma holnap padlásról néz be az ég, közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Puszta a kert, ehelyett a szántóföld szépen virít. Termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Mit henyél itt ez a sok véres? Mit henyélnek az ekék? Közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Hát a mente, hát a nadrág úgy megritkult, olyan ó, hogy szúnyoghálónak is már csak szükségből volna jó. Hívni kell csak a szabót. A posztó megvan véve rég. Közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Életét így tengi által, bár apái nékie, mindent oly bőven hagyának, soha sincsen semmije. De ez nem az ő hibája, ő magyarnak születék, s hazájában ősi jelszó, ej, ráérünk arra még. Petőfi Sándor falu végén kurta kocsma. Falu végén kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték. Benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos. Munkálódik a cimbalmos. A legények kúrjongatnak. Szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik borát. Vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zugjatok olyan nagyon, azt izeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Ördög bújék az uradba, te pedig menj a pokolba, húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt, az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben végadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

0: A puszta télen, Petőfi Sándor verse. Ej, mostan pusztám igazán a puszta, mert ez az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséleni, s a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs itt kinn a nyújtnyáj, mél a korompjával, se a pásztorlegény kesergő szípjával. A malnos madarak mind elnémultanak, nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsi kis tücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öregkorától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyhó és a csőszáz. Csendesek a tanyák, a jószág bent szénáz. S mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákó. Oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítják, senki sem veti feléjük a rudat, hova söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Az egyik fenn a légben magasan kavarok, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik tőle a hó, mint a tűzkő, harmadik velük birkózni szemközt jő. Alkonyattáj, ha fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök terepülnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjj szállásra prüsszögve visz a ló, háta mögött farkas, teje fölött holló. S mint kiűzött király országa széléről, visszapillent a nap a föld pereméről. Visszanézd még egyszer mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határra, leesik fejéről véres koronája.
1: Azt a mindenit!
0: Ez szép volt, ugye?